A Lengyel Rádió Varsói Zenekarának Chopin koncertje következik, amelyen elhangzott a két zongora verseny. A két koncert közül az F-moll kapta magasabb opusz számot, jól lehet egy évvel előbb készült el, mint az opusz 11-es E-moll kompozíció. Szerkezetét tekintve egy hagyományos háromtételes darab, van benne ábrándos, drámai rész, táncos finálé. A zenekari szövete nem különösebben érdekes, de hát a nagyzenekarnak Chopin soha nem volt igazán avatott mestere, annál eredetibb viszont a zongora szólam kidolgozása. A szólót Alexander Gadzsijev játsza, vezényel Mihály Klaza.

Chopin F-mozongora versenye hangzott el Mihály Klauza vezényletével, a szólót pedig Alexander Gadzsiev játszotta a Lengyel Rádió Varsói zenekarának élén. A 19. század elején lengyel földön divatos volt a polonéz és a mazurka, és ezek mind-mind hallhatók ebben a darabban. A ráadás a cis-moll prelűd volt.

Chopin opusz 45-ös cis-moll prelüdjét játszotta Alexander Gadzsijev. 1841-ben készült ez a mű, szinte sosem játsszák, pedig milyen gyönyörű. Varsóban érezték, hogy az ifjú Chopin óriási tehetség, de hogy milyen döbbenetesen nagy, azt nem is sejtették, azt hiszem. Most az Émol zongora verseny következik.

Leonora Armellini és a Lengyel Rádió Varsói Zenekar adta elő Chopin Émol koncertjét, vezényelt Mihály Klauza. A felvétel a Witold Lutoslavski hangversenyteremben volt 2022. január 9-én, és az zongora művésznő is adott ráadást, ez pedig Chopin Azdur úgynevezett hárfa etüdje volt.

Chopin hárfa etüdjét játszotta Leonora Armellini. Az ifjú Chopin zongorára szakosodott, és tanára József Ezner belátta, hogy nem szabad Chopint terelgetni, hiszen jóval tehetségesebb, mint ő. A második ráadás Gabriel Fauré Doli szvittjének egyik tétele volt.

Gabriel Fauré Dolly szüittjének tételét a varsói hangverseny két szólistája, Leonora Armellini és Alexander Gadzsijev játszotta. Mi pedig maradjunk a lengyel zenénél, az 1807-ben született Ignacy Félix Dobzsinszky opusz 7-es első vonós négyesét hallgatjuk meg. Dobzsinszky Varsóban dolgozott.

Dobzsinszky első kvartettjét a Kamerata vonós négyes tagjai játszották. Dobzsinszky keresztapjának volt egy 120 fős zenekara a birtokán, és ennek a zenekarnak koncertjein ismerte meg az ifjú a zenekari irodalom legjavát. Most Prokofjev Róma és Júlia második szvittjéből következik a Gyermek Júlia tétel.

Prokofjev Róma és Júlia második szüttjének a Gyermek Júlia tételét a lengyel rádiózenekar játszotta. A Róma és Júlia időtlen, mert a síron túl is tartó szerelem mindenkorban foglalkoztatta az embereket. Shakespeare fantasztikus történetet talált ki. 4 óra van.

Az 1952-ben Delhiben született zeneszerző Param Vir, a kortárs zenevezető alakja, jelenleg Londonban él és dolgozik, és számos műfajban tevékenykedik, beleértve a kamarazenét, a szimfonikus műveket, operát, zenés színházat. Műveit jelentős együttesek, zenekarok és operaházok mutatják be. Termékenyen komponál, úgyhogy az elmúlt évadokban több jelentős művének ősbemutatóján ott lehetett. A Fekete toll felemelkedése, ez a leghíresebb operája. A Világító elme barlangja című zenekari darabját hallgatjuk meg. A zeneszerző tehát Param Vir.

A világító elme barlangja. Tarán Vir kompozícióját a BBC szimfonikus zenekar adta elő Sakari Oramo irányításával. Vir munkásságát a világ mitológiájából, illetve az irodalomból merített változatos források ihlették. Most Berlioz dalciklusát halljuk, a nyári éjszakákat.

Dr. Berlioz Opus 7-es Nyári éjszakák című dalciklusát hallottuk, előadta a Randy Steen és a Norvég Rádiózenekar Bernhard Güller vezényletével. Ez a ciklus 6 verset tartalmaz. Théophile Gautier költeményeire készült a muzsika. Hildegard von Bingen hangszeres zenéjével folytatjuk a Nocturnót.

Hildegard von Bingen hangszeres tételét a Szekvencia együttes adta elő. Szent Hildegard a középkor nagynői szentjei közé tartozott, a természettel, gyógyítással is foglalkozó írásai miatt elnevezték a 12. század csodájának. Most hallgassuk meg Alessandro Scarlattitól az F-mol koncertó grosszót.

Alessandro Scarlatti F-moll koncertó grosszóját a Tafelmusik barokzenekar adta elő, vezényelt Jean Lamont. A komponista Palermo-ban született, és a család nehéz körülmények között élt, az biztos, hogy a szülők nem nagyon tudták tanítatni a gyermekeiket. Most hallgassuk meg Joseph Haydn-től a C-dur divertimentót.

Haydn C-dur divertimentóját Carol Vincenz Philip Zetzer és Carter Bray adta elő. Liszt 123. Petrarca szonettjét játssza most Richard Raymond. Liszt mindig segített a kortársainak, néha erején felül is. Saint-Saëns, Smetana, Wagner nevét lehet, hogy nem is ismernék, ha nincs Liszt Ferenc.

Liszt 123. Petrarca szonettjét Richard Raymond játszotta. Most pedig a Kék Duna keringő következik. Egy nagyon híres történet, hogy Brahmsot megkérte Strauss harmadik felesége, hogy írjon a legyezőjére valamit, és a Kék Duna első keringőjét írta oda Brahms, meg azt, hogy szerzője sajnos nem Brahms.

ifjabb Johann Strauss Kék Duna keringőjét hallottuk. Most az Alpesi Vadász című Schubert dal következik. Schuberttől nagyon kevés levél maradt fenn, félbeagyott naplójából sem tudunk meg róla sokat. Tudjuk, hogy Beethoven árnyékában élt, és csak jóval később fedezték fel igazi zsenialitását.

Schubert dala hangzott el, a Schiller nyomán készült az Alpesi vadász Christoph Pregardien és András Stájer előadásában. Amit percekben elmulasztottál, semmilyen örökké valóság nem hozza vissza. Schiller gondolata egyébként ez a bölcsesség. Most Maurice Ravel szonatinája következik átiratban.

Maurice Ravel szonatináját Andrea Colli, Maria Wildhaber és Sara Ferri játszotta. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Csajkovszki első vonos négyesének Andante tétele lesz, ez is átiratban. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Kalla Kálmán nevében, és Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Sulyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, addig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, az ő házelnöki feladatait pedig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. Ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő a Buckingham palotában felkeresi harmadik Károly királyt, akinek formálisan bejelenti lemondását. Az uralkodó ezután bízza meg a pénteken megválasztott pártelnököt, Burnhamet az új brit kormány megalakításával. A volt manchesteri polgármester 10 év alatt a 7. miniszterelnöke lesz az Egyesült Királyságnak. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. A New Yorkban rendezett döntőn 1-0-ra győzték le a címvédő argentinokat. A gólt a cserekként beállt Ferran Torres lőtte a dél-amerikai csapat hálójába. A hosszabbítás második félidejében a 106. percben. A spanyolok korábban 2010-ben nyerték meg a világbajnokságot. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítése érdekében az Európa Tanács főtitkára. A tisztviselő arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Ma van a sakk világnapja. Minden évben annak emlékére tartják, hogy 1924-ben ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Sakkszövetség Párizsban. A kezdeményezés célja a szellemi sport népszerűsítése, valamint a játékosok közötti összetartás erősítése. A sakk az egyik legnépszerűbb és legősibb kétszemélyes intellektuális stratégiai táblajáték, amely a logikus gondolkodást, a türelmet és a probléma megoldó képességet egyaránt fejleszti. Végül az időjárásról, az ország nagy részén terült az ég, csak a keleti és a déli határ közelében vannak felhősebb területek. Napközben többnyire mindenütt sok lesz a napsütés, a Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban. A A Mesterek órája mai adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában a tavalyi év során bemutatott filmek zenéiből válogatunk. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, Trent Reznor, Atticus Ross és Graham Reynolds. Színejava. A legjobb filmzenék. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Illés nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Illés az Illiás önállósult változata. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra írhatnak, e-mailt pedig a muzsikálóreggel@radio.hu e-mail címre. A zenehallgatást Antonin Dvorzsák második szláv táncával kezdjük, a Cseh Filharmonikus Zenekart Václav Neumann vezényli.

Antonín Dvořák második szláv táncát játszotta a cseh filharmonikus zenekar, Václav Neumann volt a karmester. Most következzen József Bolony G-dur hegedű versenyének első tétele, teljes nevén József Bolony Chevalier de Saint-Georges. Ő a klasszikus zenei korszak egy nagyon különleges és nagyon sokoldalú alakja volt, mert afro-francia származású zeneszerzőként, virtuóz hegedűművészként és Európa bajnok vívóként, valamint katonatisztként is beírta magát a történelembe. Korábban rendkívüli népszerűségnek örvendett Párizsban, John Adams későbbi amerikai elnök egyenesen Európa legkiválóbb emberének nevezte őt. Következzen tehát tőle most a numero 9-es hegedűverseny első tétele Renaud Capuçon előadásában a Lausanne-i Kamarazenekar kíséretével.

Ez volt Joseph Bolony G-dur hegedű versenyének első tétele Renaud Capuçon előadásában. A lozánni kamarazenekar kísérte őt, és hát nagyon kalandos élete volt, hiszen 1745 karácsonyán született Guadeloupe szigetén. Édesapja egy gazdag francia ültetvényes volt, Georges Bolony de Saint-Georges, édesanyja pedig egy rabszolga sorba kényszerített szenegáli nő, Nanonnak hívták. Apja elismerte fiának, és 7 éves korában Párizsba vitte, hogy arisztokratikus neveltetésben részesüljön, és kiválóan tanult irodalmat, tudományokat, táncolt és lovagolt a kis Joseph. Aztán először nem is a zenével, hanem elképesztő vívó tudásával szerzett hírnevet. 19 évesen már a királyi testőrség tisztje volt, és megkapta a Chevalier, tehát a lovag címet. Európa egyik legjobb kardvívójaként tartották számon. Szinte verhetetlen volt. Most spanyol zene következik. Manuel de Falla, Éj a spanyol kertekben című művéből a második tétel. Hát nem tudom, milyen lehetett tegnap egy éj a spanyol kertekben, miután Spanyolország megnyerte a világbajnoki döntőt egy elég hosszadalmas és kicsit gyötrelmes meccs után, de most mindenképpen spanyol meccset játszunk, és hadd hívjam fel a figyelmüket a tegnapi meccs elején játszó részfúvós ötösre, a Spanish Brass-ra, akik egy 37 éve működő együttes, 36 hanglemezt jelentettek meg, évente 4 fesztivált rendeznek, és nekem abban a szerencsés megtisztelő helyzetben volt részem, hogy 2 héttel ezelőtt július elején részt vehettem az egyik fesztiváljukon Alzirában, Valencia alatt nem sokkal, ahol 2 koncerten játszottam és egész héten tanítottam, és együtt néztük a világbajnoki meccseket esténként, mondjuk a koncertek akár előtt, hiszen későn 10:45-kor kezdődtek a koncertek, és a meccsek elejét néha így meg tudtuk nézni, és hát persze álmodoztak arról, hogy esetleg Spanyolország eljut a VB döntőig, hát ez nem csak megvalósult, hanem ők maguk is, akikkel együtt néztük a meccset, végül is meghívást kaptak, hogy a meccs elején eljátsszák a spanyol himnuszt, úgyhogy nagyon azt hiszem, hogy büszkék lehettek magukra, meg a spanyol játékosokra. Manuel de Falla, Éj a spanyol kertekben című művéből a Danza Leyana hangzik el. Alicia de la Rocha játszik zongorán a Swiss Roman zenekarral. Vezénye Sergio Comisiona.

Ez volt Manuel de Falla, Éj a spanyol kertekben második tétele, és követni azonnal a harmadik tétel, Los Jardines de Sierra de Córdoba. Ezt most már nem hallgatjuk meg. Alicia del Rocha játszott zongorán, a Swiss Roman zenekar játszott, vezényelt Sergio Comissione, és ezzel kapcsoltuk össze a tegnapi VB döntőt, amelyen ugye Spanyolország győzedelmeskedett. Egy kis filmzenét hallgatunk még, utána pedig a évfordulókkal foglalkozunk. Következzen a Csokoládé című film egy részlete, melynek címe Hamvak a szélben. Richard Portman a zeneszerző, az R Studio zenekart pedig Davis Snell vezényli.

0: Csokoládé című film zenéjéből hallgattunk részletet, a zeneszerző Richard Portman volt. 3 percen múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat július 20-án, antiohiai Szent Margit ünnepén, aki antiohiai keresztény szűz volt és vértanú, a 14 segítőszent egyike, az áldott állapotban lévő asszonyok és a szülőnők védőszentje, továbbá a haldoklóké. Amint elhangzott a hírekben, ma van a sakk világnapja is, az ENSZ közgyűlés 2019-i határozata nyomán, annak emlékére, hogy a Nemzetközi Sakkszövetség, a FIDE, 1924. július 20-án alakult meg Párizsban. Magyarországon egy nagyon komoly évforduló 400 év, 1626. július 20-án II. Ferdinánd király kiváltságlevélben engedélyezte az önálló magyarországi posta megszervezését. Tehát a magyar posta ezek szerint akkor 400 esztendős. És még egy kerek évforduló, illetve 2, ezen a napon született Ignác Schuppanzi 250 évvel ezelőtt, és Reményi János, Liszt Ferenc Díjas karnagy pedig pontosan 30 éve született. És mondok néhány kevésbé kerek évfordulót is, de azért fontosak. Ezen a napon született Francesco Petrarca 1304-ben, Benggráf József 1745-ben, Martinovics Ignác 1755-ben, és Moholy Nagy László 1895-ben. Isten éltesse Carlos Santanát és Karasszon Dezsőt, mind a kettőjüknek ma van a születésnapja. És ezen a napon hunyt el, nagyjából 44 éves korában Dózsa György 1514-ben. Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájából a 3. tételt játsza most a londoni filharmonikus zenekar vezényel Klaus Tennstedt.

Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 3. tételét, a menüettet játszotta a londoni filharmonikus zenekar Klaus Tennstedt vezényletével. Ezt a szimfóniát egyébként Beethoven közvetlenül a 7. befejezése után írta 1812 nyarán és őszén, részben az általa oly kedvelt csehországi fürdőhelyeken, részben pedig Linzben, ahol fivérét látogatta meg néhány hétre. Egy közlekedési hír: az 57-es főúton Magyarsarlós térségében két személyautó ütközött össze, a 48-as kilométernél félpályán engedik a forgalmat, vezessenek óvatosan. Most Georg Philipp Telemann G-dur koncertójából hallgatjuk meg a 2., 3. és 4. tételt. Emmanuel Pahu játszik fuvolán, a berlini barokk szólistákat Rainer Kussmaul vezényli.

Gheori Philipp Telemann G-dur koncertójából a második, harmadik tétel és a negyedik hangzott el, Vivace, Adagio és Allegro. Emmanuel Pau játszott fuvolán a berlini barokk szólistákkal, a karmester Rainer Kussmaul volt. Kedves hallgatónk írta, és jogos, köszönöm szépen a figyelmeztetést, hogy Levodka Gábor is ezen a napon született 1938. július 20-án, Liszt Ferenc díjas magyar orgonaművész, zeneszerző, orgonaszakértő és érdemes művész volt. Köszönöm szépen, 2009. december 29-én hunyt el. Most következzen József Reinberger szextetjéből a harmadik tétel, előadja Gyöngyösi Zoltán, Csizmadia Ica, Krenyán Csaba, Cserna Magdolna, Bízják Gábor és Csélna Ildikó.

József Reinberger szextetjéből a harmadik tételt hallottuk, előadta Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Csizmadi Jaica oboán, Klenyán Csaba klarinéton, Cserna Magdolna fagotton, Bízják Gábor kürtön és Csérnagy Ildikó zongorán. Az órát Reinhold Glier, Ezdur hárfa versenyével zárjuk, a hírek előtt még a harmadik tétel hangzik el, Claire Jones játszik hárfán, az angol kamarazenekart pedig Paul Watkins vezényli.

0: Ez volt Reinhold Glier Ezdur hárfa versenyének harmadik tétele, az Allegro Giocoso, egy vidám, játékos, örömteli tétel. Claire Jones játszott hárfán, az angol kamarazenekart Paul Watkins vezényelte. Sajnos még egy hír befutott egy balesetről, az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál is baleset történt, a 23-as kilométernél sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. 7 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása ugyanis a tegnap életbe lépett 17. alaptörvénymódosítás értelmében éjfélkor megszűnt. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel a következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a vészhelyzet megszüntetés, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni célpontokat támadott az Egyesült Államok. Voltak köztük katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, valamint drón és rakétaállások is. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben. A térségben több mint egy hete kezdődtek újra az éjszakai légicsapások. A fontos kereskedelmi útvonalaknak számító szoroson visszaesett az áthaladó hajók száma. Emlékművet avattak Oszlóban a 15 évvel ezelőtt történt szélső jobboldali merényletek áldozatainak. A megemlékezésen a túlélők és hozzátartozók mellett Hákon norvég trónörökös és a kormányképviselő is részt vettek. 2011. július 22-én 69 embert többségében fiatalokat gyilkolt meg politikai és vallási okokból Anders Breivik a baloldali munkáspárt ifjúsági táborában. Előzőleg Oszló kormányzati negyedében gépkocsiba rejtett pokolgépet hozott működésbe, a robbanásban 8-an vesztették életüket. A tömeggyilkosra Norvégiában adható 21 éves maximális büntetést szabták ki. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északkeleti részén. A lángok egyelőre nem érték el a lakott területeket, de elővigyázatosságból 20 faluból mintegy 800 embert kitelepítettek. Spanyolországban az év eleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csak nem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Itthon többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépet elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Ma a sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 7 óra 4 perc. Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma este a budafoki Doknányi zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők
2: John Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Ma 20 óra 39 perckor. A Bartók Rádióban. A Prolló következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című kétfelvonásos operájáról mesél László Ferenc.
3: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
2: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Isten éltesse Illés nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon, Isten éltesse. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd interjút Ember Csabával, aki a Balassagyarmati Zene Határok Nélkül Nemzetközi Muzsikus Tábor Verseny és Művészeti Fesztivál művészeti vezetője, illetve a Dalegylet elnök karnagya, és egy óra múlva 8 órakor a híreket követően ma is lesz kinyerve, játék és muzsika 10 percben. Ha akarnak hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt a muzsikáló@reggelkukac.hu címre tudnak küldeni. A zenehallgatást ebben az órában Franz Schubert 5. szimfóniájának első tételével kezdjük, a Budapesti Fesztiválzenekart Fischer Iván vezényli.

Franz Schubert 5. szimfóniájának első tételét hallották a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában, a karmester Fischer Iván volt. Karl Maria von Weber Ezzur klarinét versenyével folytatjuk a zenehallgatást, ebből a harmadik tételt, az Alla Polakkát hallgatjuk meg, a klarinét irodalom egyik alapdarabjáról van szó. Weber pedig különösen jól ismerte a hangszer lehetőségeit, mert kapcsolatban állt kora egyik nagy klarinét virtuózával, Heinrich Bermannal, neki írta több fontos klarinétos művét is. Walter Boekens most a szólista, a rotterdami filharmonikus zenekart James Scanlon vezényli.

Karl Maria von Weber Ez-dur klarinét versenyének harmadik tétele a Walter Böjkens tolmácsolásában hangzott el, a rotterdami filharmonikus zenekart James Conlon dirigálta. A koncertó tétel után most következzen egy kis kamarazene, Johann Sebastian Bach 1017-es BWV számú C-moll szonátájának második tétele csendül fel, John Holloway hegedű és David Moroni csembaló művész tolmácsolásában.

Johann Sebastian Bach 1017-es BWV számú C-moll szonátájából a második tételt John Holloway hegedűn David Moroni csembalón játszotta. Még egy zenét hallgatunk meg, és utána egy interjúval folytatódik a reggeli műsor. Wolfgang Amadeus Mozart szöktetés a szerályból című daljátékából a nyitány csendül fel, a maga akkoriban igencsak különlegesnek vagy egzotikusnak ható hangszerelésével az első taktustól az opera milliójét jeleníti meg. A koncertó Köln kamarazenekart és az Ensemble Sarbandot hallják.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Szöktetés a szerány volt című daljátékából, operájából a nyitányt játszotta a Concerto Köln kamarazenekar és az Ensemble Sarband hangszeres együttes. Egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. 39. alkalommal rendezik meg Balassa gyarmaton a zene határok nélkül nemzetközi muzsikus tábort, versenyt és művészeti fesztivált. Július 21 és 30-a között magyar, japán, svájci és szlovák növendékek dolgoznak neves művésztanárokkal, többek között hegedű, zongora, ének, fuvola, kamarazene és kórus kurzusokon. A képzéshez szakmai beszélgetések, előadói verseny és nyilvános esti hangversenyek is kapcsolódnak. A részletekről Ember Csabát, a tábor művészeti vezetőjét, a Balassa gyarmati dalegylet elnök karnagyát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye 39. alkalommal rendezik meg a tábort. Mi az, ami ennyi idő után is változatlanul fontos benne is? Mi az, ami esetleg más az idei programban, mint a korábbiak esetében?
2: Ami mindig fontos az az, hogy találjunk tehetséges gyerekeket, fiatalokat 12 éves kortól egészen az akadémiáig, segítsük őket, egy olyan munkát biztosítsunk, ami évközben biztos, hogy nem történhet meg, hiszen egy akadémián nem lehet minden nap órára járni, és aztán azt még meg is beszélni. Ami új az, hogy mindezt egyre nehezebb megvalósítani, hiszen másféle támogatási rendszerek alakultak ki, de végül is mindig sikerül, idén a Borúi Európa Alapítvány támogatott, és természetesen a szülőnek is elég jelentős áldozatot okoz.
0: A hangszerek és énekes órák mellett Eckhardt Gábor zongora művész a gyakorlásról, a színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról és az etikus tanárdiák kapcsolatról is beszél a fiataloknak. Miért tartják fontosnak, hogy a tábor ne csak a technikai fejlődésről szóljon?
2: Hát azt gondoljuk, hogy ahogyan egész embert, ugyanúgy egész művészt kell nevelni, és ez egészen odáig elmegy, éppen tavalyi beszélgetésen került elő, hogy mondta Eckhardt tanár úr, hogy egy tanár sosem késik el. Egy művész is nyilván sosem késik el. Tehát a másik dolog pedig, hogy hogyan lehet kihasználni az időt. Ha valakinek csönk folyton a telefonja, miközben gyakorolni szeretne, az úgy nagyon nem működik. Tehát vannak apróbb öptetek, és vannak egész pályára is kiható tanácsok, és nagyon hasznos az, hogy ilyenkor mindenki ott van a tanárok közül, Tokodi Ilona, Mustárt András, Kanyó András, és együtt beszélgetünk arról a tanár úr vezetésével, hogy a legjobb ez.
0: És ugye a tábor egyúttal fesztivál és esti koncertekkel, előadói versennyel, valamint a mesterek és tanítványok közös gála estjével, mely programokra hívná fel különösen a balassagyarmati, illetve azoknak a embereknek a figyelmét, akik ellátogatnak ezekre a koncertekre?
2: A honlapunkon, amit most nyilván itt nem mondhatok el, is megtalálható, de hát ha muzsikus tábort keresnek, akkor megtalálják. Már holnap este az Élegyűjtés koncertje nagyon izgalmas, ez Lakatos György, Klenyány Csaba, Madarász Iván, hogy csak néhány nevet említsek, vagy éppen a vezető Sugár Miklós. Ezt azért tudom ajánlani, mert művekről beszélnek, tehát ha valaki kevésbé jártas a kortárs zenében, itt akkor útmutatót, kapaszkodót kap, hiszen ahogy Beethoven zenéjét gyerekkortól kezdve tanítjuk, a kortárs zenét is valahogyan meg kell ismertetni, hogy megértsük. Túl azon, hogy természetesen mindegy hat a lelkünkre. A következő estén Baráz Ádám és feleségének négykezes zongora estje, egy 10 éves négykezes párosnak a jubileuma estje. Aztán 29-e az a legkülönlegesebb este, a gála est, ahol a tanárok és a hallgatók együttműködnek. Itt majd Banda Ádám ugyanúgy fog hegedülni, mint ahogy Tokodi Ilona énekelni, és a Balassa gyarmati dalegylettel pedig a tábori hallgatók együtt tudnak énekelni többféle szerző műveiből. Köztük Horváth Márton Leventétől is, aki a Balassa gyarmati zeneiskolának valamikor tanítványa volt.
0: Igen, ezt én is örömmel olvastam, én is ismerem őt, hogy Horváth Márton Levente, Elgár és Morricone egy-egy művét tanulják meg a kórussal. Mit adhat a közös éneklés azoknak a növendékeknek, akik vállalkoznak arra, hogy a hangszeres kurzus mellett beállnak a kórusba is?
2: Én azt gondolom, hogy megadja azt az élményt, amin a Zeneakadémián mindig vita volt, hogy kell-e a zongora szakosoknak kórusba járni. A közösségi éneklésnek egy másik fajta formáját, ahol egészen közel állunk egymáshoz, és úgy tudunk egymásra figyelni.
0: Egyetértek ezzel, és köszönjük szépen az interjút. Nagyon sok sikert kívánok a következő 10 naphoz, tehát július 21 és 30-a között a 39. Balassagyarmati Zenehatárok nélkül muzsikustáborhoz. Köszönöm szépen Ember Csabának, a művészeti vezetőnek, hogy itt volt velünk ma reggel. Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
0: Mi pedig hallgassunk is meg egy Horváth Márton Levente alkotást. Egy gyönyörű, szép zeneműről van szó, amely nem nagyon hosszú. Az O Salutaris Hostia című kórusművet, Ima és Fohász, ez a lemez cím, a Nemzeti Énekkar művészei énekelnek rajta, és most is erről hallgatjuk meg az O Salutaris Hostiát, tehát a Nemzeti Énekkart Fekete Andrea dirigálja, Horváth Márton Levente művét szólaltatják meg.

Horváth Márton Levente O Salutaris Hostia című művét énekelte a Nemzeti Énekkar Fekete Andrea vezényletével, és egyébként Horváth Márton Leventétől a muzsikus támorban a Stabat Matert fogják megtanulni a kórussal. Mi pedig Claude Debussy Bergamask szvittjéből a harmadik tétellel a Holdfénnyel megyünk tovább, ez a Claire de Lune, Jeanne Flambavusé játszik zongorán.

Claude Debussy Bergamask szvittjéből a harmadik tétel hangzott el, a leghíresebb, ez ugye a Clair de Lune, vagyis magyarul a holdfény. Jeanne Flambavusé játszott zongorám. Következzen most egy másik billentyűs hangszer, egészen másik korszakból és környezetben, Georg Friedrich Händel opusz 7, numero 1-es B-dur orgona versenyének második és harmadik tétele hangzik el Bob van Asperen előadásában, akit a felvilágosodás korának zenekara kísér.

Georg Friedrich Händel opusz 7, numero 1-es B-dur orgona versenyének második és harmadik tételét játszotta Bob Van Asperen orgonán a felvilágosodás korának zenekarával. Most következzen egy olyan zeneszerző, aki nem volt annyira szerencsés mindig a közönséggel, mint Händel. Händelt nagyon éltették, ünnepelték Londonban, rendkívül népszerű volt. Néha el is hangzik az, hogy annyira híres és szeretett zeneszerző volt, hogy még életében szobrot állítottak neki. Georges Bizet élete főműve ugye a Carmen, vagy legnagyobb operája, és ez, hát mondhatjuk azt, hogy annyira hűvös, vagy semmilyen fogadtatásban részesült, vagy inkább negatív, hogy azután meg is betegedett, és aztán nem sokkal később meghalt, tehát ő nem élhette meg ezt a nagy világsikert. De most nem is ezt a művét hallgatjuk meg, nem is ebből a művéből következik részlet, hanem az Áli lányból, de ez is csak 8 előadást ért meg, mivel Dodé darabja keserű kudarc volt, úgyhogy végül is egy szvittet készített belőle, és ebből hallgatjuk meg a prelűdöt. A New York-i filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Georges Bizet az Árli lány című első szvittjéből a prelúdiót játszotta a New Yorki Filharmonikus Zenekar, vezényelt Leonard Bernstein. A hírek és az azt követő kinyerma előtt még egy zenét hallgatunk meg, Piotr Csajkovszki szentimentális keringőjét játsza Prunyi Ilona zongorán.

0: Tchaikovsky opusz 51 numero 6-os szentimentális keringője hangzott el, Prunyi Ilona játszott zongorán, és hát valóban ez a romantika korszaka, amikor az érzelmek kifejeződése, megjelenése a zenében még fokozottabban volt érvényes vagy fontos, mint akár a klasszikában, a barokkban, vagy legfőképpen a kortárs zenében. Most hírek után a Kinyerben, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Sulyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, az ő házelnöki feladatait pedig a Tiszás Hallerné Nagyanikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte. A lépés helyreállítása helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, tette hozzá a tárcavezető. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő előtt még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni célpontokat támadott az Egyesült Államok. Voltak köztük katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, valamint drón és rakétaállások is. A térségben több mint egy hete kezdődtek újra az éjszakai légicsapások. A fontos kereskedelmi útvonalaknak számító szorosan visszaesett az áthaladó hajók száma. A Brent nyersolaj, hordonkénti ára némileg emelkedett és meghaladta a 90 dollárt. Villámárvizeket és fennakadásokat okozott tegnap Romániában a felhőszakadás. A Bucsecs-hegység egyik üdülő városában autókat és két járókelőt is elsodort a hegyekből lezúduló áradat. Villámárvíz bénított meg több órára a Brassót-Bukarestől összekötő főút forgalmát, és akadozott a vasúti közlekedés is. A román fővárosban fákat döntött ki, és pincéket árasztott el, autókat rongált meg a zivatar. Két információ a hazai utakról: az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es csomópontnál 6 jármű karambolozott, a 23-as kilométernél több mint 7 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóutat Szigethalommal összekötő úton, Sziget-Szent Miklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütközött, teljes útzárat vezettek be, kerülni Halásztelek felé lehet. A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi kvártett, Mendelssohn kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
6: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszeri, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: A 150. évfordulóját ünnepli a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A jubileumi nyitó hangversenyen Richard Wagner két ikonikus dallamát, a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát és a Tannhäuser a vendégek bevonulása Wartburgba kórus részletét adják elő, majd Ludwig van Beethoven 9. szimfóniája csendül fel. Vezényel Christian Thielemann. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust július 25-én 17 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája mai adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában a tavalyi év során bemutatott filmek zenéiből válogatunk. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, Trent Reznor, Atticus Ross és Graham Reynolds. Színejava. A legjobb filmzenék. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra, hét perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
8: Zsabukurszki Ferenc.
0: Jó
8: reggelt kívánok a kedves hallgatóknak és a szerkesztőknek adásban.
0: Jó reggelt kívánok én is, köszöntöm tisztelettel. Mielőtt nekiugrunk a játéknak, hadd kérdezzem meg, ugye, hogy tegnap véget ért a VB, mennyire követte a VB-t és mit szólt az utolsó két meccshez?
8: Hát követtem, igen, mert szeretem a sportot.
0: Akkor ilyenkor hát, figyelembe
8: érdekes volt az a negyed döntő, tehát a negyed döntőbe bekerült csapatok, azok szerintem jó volt, de utána ez a harmadik, negyedik helyére ez a meccs, ez egy ilyen, olyan volt, az jutott eszem, mint a műkocsijában a gála, amikor van a verseny, és aztán utána előadnak valamit, ami jó szórakoztató dolog, de a verseny, ez nincs köze.
0: Már nem, igen, aha, igen.
8: De a döntő az meg sajnos erre számítottam, hogy nem lesz jó meccs, és hát szerintem ez a kiállítás, ez durva volt, szóval én nem tudom, nem értek annyira hozzá, de Sajnos ez eldöntötte a meccset, úgyhogy pedig én Argentinának szurkoltam.
0: Hát azt hiszem sokan egyébként, mondhatjuk az egész világ Argentinának szurkolt, meg ugye hát itt volt Messi is, leköszönöm.
8: Hát igen, a stadionban is lehetett hallani, hát jó, amerikai csapat rendben van. Hát.
0: Na jó, hát ilyen a futball, tehát azért kemény meccs volt és gyötrelmes. Köszönjük, hogy megosztotta velünk, elmondom, miket nyerhet. Egy DVD-t küldünk három helyes válaszért, amelyen az Apák és lányaik című amerikai-olasz filmdráma látható Gabriele Muccino alkotása. Ha pedig minden négy kérdése tudja a választ, akkor egy CD-t is küldünk mellé, Alföldi Borús Csilla albumát, romantikus orgonazene a debreceni református nagy templomban. Jól emlékszem, igen, ugye, hogy Zsabolkorszky Ferenc kántorként, tehát orgonálni is szokott, ugye?
8: Nem, játszottam hangszeren.
0: Orgonán nem. Na, hát akkor egyszer ki kell próbálni.
8: Azt mondom végképp.
0: Minden legalább látszik, hogy élő a műsor. Jellemzőek, jön az első kérdés, fölteszem az első kérdést. Jellemzőek a romantikára azok a zenekari művek, amelyekben a zeneszerző a középpontba állít egy főhőst, akinek aztán megrajzolja a portréját, esetleg ábrázolja a szereplő valóságos vagy lelki utazását. A játék első feladványához egy nyitányból idézünk, amely egy byroni figura megváltás keresését festi elénk. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.

0: Ki a zeneszerző, tehát is milyen műcíme?
1: Ez Schumann zeneszerző, és Manfred volt ez a hős.
0: A Manfred nyitány, így van, igen. Robert Schumanntól. Az első kérése tehát ez a megfejtés. Jön a második. A program zene a szimfonikus költemény új műfajának megszületésével tetszett igazi népszerűségre. A másodikként idézett mű egy nagy szerelem története, a programzene korszakának nyitánya volt. Következzék az idézet, a második kérdés pedig, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.

0: ez melyik darab volt?
1: Hát a felvezető szövegből először arra számítottam, hogy Liszt lesz, de ez nem Liszt, mert ugye Liszt volt a romantika, vagy a programzenének az egyik nagy megalkotója maga, de ez Berlioz másik nagy.
0: Így van.
1: A fantasztikus szimfóniából egy rész.
0: Így van, Berlioz fantasztikus szimfóniájából idéztünk egy részletet, a Bál egy darabja hangzott el a második tételből, és maradunk még Berlioz zenénél, akit Schumannhoz hasonlóan szintén megihletett Byron költészete. A következőkben idézett programzenét a Brácsa szólisztikus szerepe teszi különlegessé. A harmadik hős egy a zeneszerző számára is ismert mediterrán országba utazik, a kérdés csak az, hogy hol jár a vándor.

0: hol jár a vándor, melyik országban?
1: Olaszországban járunk, az a Herold Itáliában, ez egy részlete.
0: Így van, és ugye maradtunk Berlioznél, ez elhangzott a felvezető kérdésben, tehát a helyes válasz az volt, hogy Itáliában. 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük a DVD-t, Apák és lányaik, ez a film címe, és van még egy kérdésünk. A késő romantika zenéjével zárjuk a játékot, az utolsóként idézett szimfonikus költemény az előzőekhez hasonlóan bővelkedik önéletrajzi elemekben, a szerző hőssé lényegül állt benne. A mai utolsó kérdés, hogy ki a zeneszerző, aki ebben a műben egyben saját főhőse is.

0: Ki a zeneszerző?
1: Nagy kedvencem Richard Strauss, Hősi élet.
0: És a tímet is tudja. Így van, helyes a megfejtés. Richard Strauss, Hősi élet. Ebből hallgattuk az első tétel részletét, a hős. Ez a címe ennek a tételnek. Hát valóban minden kérdésre tudtam választani, hogy küldjük akkor a CD-t is, Alföldi Borús Csillának az albumát, és gratulálok a mai játékhoz. Köszönjük, hogy velünk játszott.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Kedves hallgatókat is hívom, és bátorítom, hogy jelentkezzenek a Kinyerma játék és muzsika 10 percben kvízre. Van egy üzenetrögzítő, a 0630 759 60 10, ezen is lehet jelentkezni, vagy e-mailben a kinyerma@radio.hu e-mail címem. Most hallgassák meg József Haydn Ezdur szimfóniájából a harmadik tételt, az osztrák-magyar Haydn zenekartól, vezényel Fischer Ádám.

József Haydn numero 99-es Ezdur szimfóniájának harmadik menüett tételét játszotta az osztrák-magyar Haydn zenekar Fischer Ádám vezényletével. Ezről a menüettről írja Pándi Marian, hogy egyike a Beethoven szkercók előfutárainak. Egyébként 1793-ban készült el ez az alkotás. Még két zeneművet hallgatunk meg, és utána ismét játszunk. Az első Camille Saint-Saëns szvittje, ebből az ötödik tétel a Tarantella hangzik el. Misa Majszki játszik Gordonkán az Orpheus kamarazenekarral.

Camille Saint-Saëns opus 16-os szvitjéből az ötödik tételt, a Tarantellát játszotta Misha Maisky Gordonkán az Orpheus kamarazenekarral. És akkor jöjjön még egy zenemű, utána pedig ismét játék. Gaetano Donizetti Don Pasquale című operájából hangzik el Norina, a fiatal özvegy kavatinája az első felvonásból. Rost Andrea énekel, a Royal Philharmonicus zenekart Charles Mackerras vezényli.

0: Ezen a Donizetti Don Pasquale című operájából Norinak a vatináját hallották Rost Andrea tolmácsolásában, akit a Royal Philharmonikus zenekar kísért, vezényelt Charles Mackeras. Ez a Don Pasquale Donizetti 64. operája. 7 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz. Két különböző eseményre lehet páros belépőket nyerni. Az első ezek közül július 31-én pénteken 8 órakor kezdődik a Veszprémi Szent Háromság téren Új Jazz Csillagok címmel a Palota koncertek sorozat keretében. Ezen Tűzkő Salamon játszik trombitán, Egri János zongorán, Siklós Kornél dobom. A másik esemény augusztus 3-án hétfőn 19 órakor kezdődik a miskolci Avasi Református templomban az Orgonapont Fesztivál egyik hangversenye a Filharmónia Magyarország rendezésében, címe Filmzenék orgonával. Gedai Ágoston játszik filmzenéket, értelemszerűen orgonám. Hogyha tudják a megfejtést, kérem, hogy írják meg a nevük mellett azt is, hogy melyik eseményre pályáznak. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Két tételt hallgatunk meg, egy Vivaldi koncertóból, ez a D-dur fuvola verseny 428-as riomjegyzékszámmal, a második és a harmadik tétel csendül fel, a kérdés pedig, hogy melyik madár neve szerepel a koncertó vagy versenymű alcímében? Négy lehetőség közül lehet választani? Kakukk, pacsirta, tengelice vagy gerle? Melyik madár szerepel a koncertó alcímében? Az English Concert kíséri Liza Beznősükot, vezényelt Trevor Pinnock.

Antonio Vivaldi 428-as riomjegyzékszámú D-dur koncertójából a második és harmadik tételt játszotta Liza Beznosyuk fuvolán az English Concerttel. Vezényelt Trevor Pinnock, és az volt a kérdés, hogy mely madár neve szerepel. Az alcímben a helyes megfejtés pedig a tengelice. Mondom a nyerteseket, Rózsa Iván és Jenei Zsuzsanna. Nekik is minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Most hallgassák meg Félix Mendelssohn Bartoli Fiszmol fantáziájából a Prestót, a harmadik tételt. Martin Jones játszik zongorán.

Mendelssohn Fiszmol fantáziájának presto tételét Martin Jones játszott a zongorán, most pedig következzen Michael Haydn F-dur notturnójának záró tétele. A Noisy Kamarazenekart Johannes Goritzky dirigálja.

Haydn F. dur turnójának befejező tételét a Noisy Kamara zenekar játszotta Johannes Koricki vezényletével, a Muzsikáló reggel végén pedig Offenbach barkaróláját szólaltatja meg a Philharmonia zenekar Herbert von Karajan vezényletével.

0: Jacques Offenbach Hoffmann meséi című művéből a Barkaróla hangzott el a Philharmonia zenekartól vezényelt Herbert von Karajan. Adásunk végén munkatársaim Csík Gabriella és Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sólyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása ugyanis a tegnap életbe lépett 17. alaptörvénymódosítás értelmében éjfélkor megszűnt. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel a következő köztársasági elnöknek, a sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását, 16 közismert szereplő köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával, benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége. Így el kell számolni a legfőbb ügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált, az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő előtte még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. Már több mint 160 ezeren végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai Hangzhou-ban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt is előállítani, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. Kínában az utóbbi években egyre kiszámíthatatlanabbá vált az időjárás. A múlt héten például a Bavi tájfun okozott súlyos áradásokat, emberek millióit kellett biztonságos helyre telepíteni. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. A NASA előrejelzése szerint augusztus 5-én lesz a becsapódás. A rakéta elemet tavaly januárban két Hold szonda felbocsátásához használták, de azóta irányítatlanul kering az űrben. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0 legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beállt Ferran Torres lőtte a 106. percben, a legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. Itthon a sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Változóan felhős, napos, enyhe idő lesz a következő napokban is, helyenként gyenge esővel. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők John Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Ma 20 óra 39 perckor. a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője, emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: 6 perc elmúlt 9 óra, Erdős Béla hangmérnök és Csík Gabriella zenei szerkesztő nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt Niccolò Paganini zenéjével, és szóljon a émol hegedű verseny harmadik tétele. Alexandre Dumas és a Monte Carlói Filharmonikus Zenekar játszik, Michel Sasson vezényel.

Ez volt Niccolò Paganini Émol hegedű versenyének harmadik Rondó Polonéze tétele. Alexandre Dubas és a Monte Carlói Filharmonikus Zenekar játszott, Michel Sasson vezényelt. Sokak örömére Domenico Scarlatti a következő zeneszerzőnk, és természetesen az 555 apró mestermű, a Szonáta sorozat egyik darabja következik. Scarlatti spanyolországi és portugáliai utazásai és hosszabb, rövidebb ott tartózkodásai voltak igen jelentős hatással a zeneszerző stílusára. Szonátáiban számos olyan jellegzetességet, tallamfordulatot vagy táncos idézetet hallhatunk, amelyeket ott szedett össze. Az E-dur szonátát hallgatjuk, ami a Longo jegyzékben a 23. Kirkpatricknál pedig a 380. és a szonáták sorában ez az egyik leghíresebb darab. 1738-ban írta a zeneszerző, és elég komoly technikai kihívásokat rejt ez a kis darab. Ez arról is árulkodik, hogy a zeneszerző játékosként is alaposan ismerhette a billentyűs hangszereket. Hallgassuk tehát ezt az E-dur szonátát Domenico Scarlatti életművéből. Jundilli zongorázik.

Domenico Scarlatti édurszonátáját hallottuk, a két leghíresebb jegyzékszám a Longo alapján a 23. és a Kirkpatrick alapján a 380. és Yundi Lee zongorázott. Opera következik most, és ennek a műfajnak terén a franciák sokáig igencsak konzervatívak és elzárkózók voltak. Az olasz származású Lullyre volt szükség ahhoz, hogy a műfaj meghonosodjon a francia udvarban is. És aztán Lully halála után az opera megint olyan mélypontra süllyedt az országban, hogy például Rousseau is azt állította, hogy a francia nyelv nem alkalmas a dallamok kifejezésére. Megint külföldről jött a segítség, Gluck, Rossini és Meyerbeer élesztette újra az operát Franciaországban, elsősorban persze Párizsban. Aztán elkészült Bizet Carmen-je.

És ez fordulópontot jelentett. A fülbe mászó dallamokkal, drámai feszültséggel, de mindenek előtt földhöz ragadt realizmussal teli művével bizé megváltoztatta a francia opera irányát, akkor is, hogyha nem indult olyan könnyen ennek az operának története, sikere. Következett Jules Massenet, és elérkezünk a következő felvételhez is, mert Massenet-t hallgatunk, aki Bizet nyomdokaiba lépett, műveit a líraiság, a túlfűtött érzelmek és egyfajta igazán lenyűgöző stílus jellemezte. Prévost abbé Manon Lescaut című regényének Massenet-féle opera változatából hallgatunk részletet, és ennek olyan sikere volt akkoriban, amikor elkészült, hogy a zeneszerzőt a 19. század utolsó évtizedeiben a legjelentősebb francia operaszerzőnek tartották. És ennél is fontosabb, hogy nem veszett el a darab, hanem a Manon mai napig az alaprepertoár része maradt, azzal együtt, hogy Puccini is megírta a sajátját. Annak ellenére, hogy a mű a francia irodalom egyik legnagyobb alkotásán alapul, Massenet és a két librettista jelentősen eltért Prévost cselekményétől és a szereplők jellemrajzától is. Mert Massenet egy könnyelmű, heves, kicsit szertelen Manont ábrázol, az ő hősnője Verdi Violettájára hasonlít talán a Traviátából, és kevésbé Prévost Manonjára. És Desgrieux alakja sem olyan, mint a regényben, mert könyörtelen emberként ábrázolja az opera, Prévost regényében pedig egy szinte abszurd módon szánalmas figura. Illetve fordítva, az operában lett egy kicsit szánalmas figura, és Prévost volt az, aki egyfajta könyörtelen embert ábrázolt a regényben, úgyhogy teljesen megváltozott Desgrieux egyénisége az operában. Hát hallgassuk ezt a figurát, akit Manon iránti szerelme megfosztott az eszétől, ahogy sokan kritizálták ezt a karaktert, amit az opera ábrázol. Hallgassuk Desgrieux áriáját Massenet Manonjának harmadik felvonásából. Jonas Kaufmann énekel, a Prágai Filharmonikus Zenekart Marco Armiliato vezényli.

0: Tégrieux áriáját hallottuk Jules Massenet Manonjának harmadik felvonásából. Jonas Kaufmann énekelt, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50 után szóljon Mozart zenéje, a 247-es köhjegyzékszámú F-dur divertimento első tételét a Liszt Ferenc kamarazenekartól halljuk.

Mozart 247-es köhöly jegyzékszámú F-dur divertimentójának első tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. Karl Reinecke a következő szerzőnk, aki 7 évesen kezdett komponálni, és 12 évesen játszott először közönség előtt kiváló zongoristaként. Amikor jóval több mint 300 műve közül, amit életében írt, megjelent a legelső, valamikor az 1830-as években, akkoriban volt a csúcson Mendelssohn, Schumann és Liszt. Reinecke 86 évet élt, így amikor utolsó művei nyomdába kerültek, akkor már Schönberg, Webern, Berg, valamint Scriabin és Debussy is új zenei irányokat kutattak. Talán éppen ez az újítás, újdonság volt az oka annak, hogy amikor 1910-ben Karl Reinecke meghalt, akkor halálának híre alig kapott helyet a sajtóban, senki nem figyelt már rá. De életében rendkívüli tisztelet övezte a zeneszerzőt. Egy kritikus 1871-ben a Hanoveri Square Rooms-ban tartott koncert után például a következőket írta. Folkman, Brahms, Rubinstein és Reinecke mind jól képviseltették magukat. Egyesek megmutatták, mire képesek, mások pedig azt, hogy mire nem. Ha személyes véleményemet kellene kifejeznem, habozás nélkül kijelenteném, hogy nem érdekel, ha soha többé nem hallunk egyetlen hangot sem Folkmantól vagy Rubinsteintől. És ezzel a kritikussal többen egyetértettek, mert az 1870-es években például Angliában Reineckét bizony Johannes Brahms elé sorolták. Hát hallgassunk most egy művet Karl Reinecke életéből. Az Opus 274-es jegyzékszámú trió következik, ennek harmadik szkercó tételét, Klenyán Csaba klarinéton, Cséna Gyildikó zongorán, Bizják Gábor kürtön játsza.

A harmadik szkercó tételt hallottuk Karl Reinecke Opus 274-es triójából. Klenyen Csaba klarinéton, Csénagy Ildikó zongorán, Vizják Gábor kürtön játszott. Ha már Anton Webernt is említettem, aki Karl Reinecke élete vége felé már igen aktív volt, akkor most, ha nem is az ő zenéjét, de az ő hangszerelését hallgatjuk. Schubert 6 német tánca közül a darab első részét, az első 3 táncot hallgatjuk, Anton Webern hangszerelésében, ahogy mondtam, a berlini félharmonikusokat Pierre Boulez vezényli.

Franz Schubert 6 német tánca közül az első 3 táncot hallottuk Anton Webern hangszerelésében és a berlini filharmonikusok előadásában Pierre Boulez vezényelt. 6 hegedű szólós műve igen híres a Bach életműben. Ennek a kéziratnak tetejére a zeneszerző azt írta, Seis Solo. A kérdés pedig az, hogy vajon 6 szólóműre gondolt, ami helyesen Seis Soli lenne, vagy valóban azt akarta mondani, hogy Seis Solo, vagyis egy kicsit arra gondolhatott, hogy az előadó magára marad, amikor ezeket a darabokat játsza, nincsen kísérő hangszer, nincs kamarapartner, marad a hegedű, a vonó és az előadó. És lehet, hogy Bach szándékosan nem írta a Seis Soli meghatározást a 6 darab kottájára, hanem tényleg inkább figyelmeztetni akarta a hegedűsöket, hogy nem lesz könnyű dolguk ezekkel a darabokkal. Bach szólóművei nem csak a mai előadó és közönség számára nagy kedvencek, hanem ő maga is tisztában volt azzal, hogy jelentős munkát végzett. Az 1720-ban befejezett szonáták és partiták saját kézzel írt kéziratát első könyvnek nevezte. Mi most az 1002-es jegyzékszámú H-moll partitából hallgatjuk a 4. tételt, Thomas Zeltmeier hegedül.

Bach 1002-es jegyzékszámú H-moll partitájából a negyedik tempódi burétételt hallgattuk, Thomas Zeltmayr hegedült. Most pedig kanyarodjunk vissza az operához. Sargunov Faustjának negyedik felvonásából következik Margit áriája, Cecilia Gazdia énekel, mellette a Velszi Nemzeti Opera zenekarát Carlo Rizzi vezényli.

0: Margit áriáját hallgattuk Sargunov Faust című operájának negyedik felvonásából. Csecsil Jeges Díja énekelt, mellette a Velszi Nemzeti Opera zenekarát Carlo Rizzi beszényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4 perc elmúlt, 10 óra, François Joseph Gossec következik. Az Opus 5-ös szimfónia sorozatból a második Ezdur darab 4. tételét halljuk. A London Mozart Players felvételén Matthias Bamert veszényel.

François Joseph Gossec 1751-ben költözött Párizsba, és három évvel később Jean-Philippe Rameau utódjaként átvette egy igen tehetős, műkedvelő zenész La Poplinière, vagy néhányszor úgy is írják, hogy La Poplinière, szóval az ő zenekarának vezetését. És itt ismerkedett meg Johann Stamitz zeneszerzővel, aki rövid ideig szintén La Poplinière alkalmazásában állt. Gossecre pedig igen nagy hatással voltak Stamitz szimfonikus művei, úgyhogy az ő útján indult el. 1754-ben mutatta be 30 szimfóniája közül az elsőt. Az Opus 5-ös 6 darab, amelyből a második szimfónia részletét hallottuk, már egy kicsit később keletkezett, 1761-62-ben jelent meg. Így lett François Joseph Gossecből is szimfonikus szerző, és az Esz-dur szimfónia negyedik tételét hallgattuk most. A London Mozart Players játszott, Matthias Bamert vezényelt. A zongora kap most főszerepet a vonósok mellett. Gabriel Fauré Opus 15-ös C-moll zongora négyesének negyedik tétele következik. Katrin Stott és az Ermitás vonos trió játszik.

Ez a remek mű bizonyos szempontból elsőnek számít Gabriel Fauré életművében, mert ez a cím a zongora négyes nyitotta meg a zeneszerző nagyobb létszámú kamarazenei műveinek sorát. 1876 és 79 között készült a darab, aztán 1883-ban új finálét írt hozzá a zeneszerző. És hogyha el akarjuk helyezni ezt a művet a korszakban, akkor valahol César Franck és Debussy és Ravel művei közé illeszkedik. Fauré zenei személyisége nagyon egyedi volt, távol állt majdhogy nem mindentől, Wagnertől mindenképp, de az impresszionisták modern irányzatától is. Zenéje azonban kétségtelenül nagyon francia, és erős rokonságot mutat Franck kifinomult romantikájával, de Debussy hűvös érzékiségével is. Ő tehát Gabriel Fauré, akinek Opus 15-ös címa zongora négyeséből szólt a negyedik tétel, Catherine Stott és az Ermitás vonos trió játszott. Kamara után ismét nagy zenekar, Carl Maria von Weber Oberon című operájának nyitánya következik, az orosz nemzeti zenekar élén Mihail Pletnyov.

Carl Maria von Weber Oberon című operájának nyitányát hallottuk, az orosz nemzeti zenekart Mihail Pletnyov vezényelte. Ismeretlen szerző Vilen Szikó című tánczenéje következik most. Monserrat Figueres énekel, Andrew Lawrence King hárfán, Pedro Esteban ütőhangszereken játszik.

0: Ismeretlen szerző Vian Szíkó című táncát hallottuk, Monserrat Figueres énekelt, Andrew Lawrence King hárfán, Pedro Esteban ütőhangszereken játszott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél tizenegy van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz, mondom is a nyereményeket. Az első koncert július 21-én kedden, tehát holnap este 8 órakor lesz az Óbudai Társaskör kertjében. Vadító éjszakák címmel egy színdarabot láthatnak az érdeklődők. Péter Kata, Suf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes játszik, és Pacolai Béla rendezte az előadást. Ez lesz tehát holnap este 8 órakor az Óbudai Társaskör kertjében. Aztán egy koncert július 24-én pénteken, este 7 órakor a Martonvásári Brunswick kastély parkjában. A Brunswick Teréz emlékév rendezvénye Időtlen harmóniák lesz a Budapesti Filharmoniai Társaság kamarazenekarával, illetve kamarazenekari koncertjén a kastélyparkban. Werner Gábor vezényel, Pólus László lesz a Gordonka szólista, és Mona Dániel zenetörténész mesél a művekről, és ez mindig nagyon humoros előadás, úgyhogy akinek van ideje Martonvásárra menni, nagyon szép program lesz ez július 24-én pénteken este 7 órától. És van még egy koncertünk augusztus 3-án hétfőn, délután 17:30 vagy kora este 17:30 Veszprémben a Hangvilla nagytermében, az Auer Fesztivál keretében két ifjúsági koncert, ifjúsági zenekar mutatkozik be. Az egyik a Gárdonyi Zoltán ifjúsági kamarazenekar, a másik pedig a Solti György Zeneiskola vonós zenekara. Az előbbit Demel Eszter, a másikat a Solti Zeneiskola kamarazenekarát pedig a mi kedves kollégánk Bolla Milán vezényli, és nagyon szép programmal várják a fiatalok az érdeklődőket. Ez tehát augusztus 3-a hétfő, este 17:30, 17:30, Veszprémi Hangvilla. Ezek a koncertek, és van egy tárgynyereményünk, Borbé Mihály, a kiváló jazz muzsikus Looking Back from Halfway című szólóalbuma. Ezekért lehet gondolkodni, és természetesen jöhetnek a zenei javaslatok is szokás szerint, mondom mindehhez a kérdést. Dánia leghíresebb archeológiai lelete a két gallehúzi aranykürt, aranyból készült ivó vagy fúvó kürtök, amelyeket 1639-ben, illetve 1734-ben találtak Gallehúzban, Mögentondert északán, Dél-Jütlandon egészen pontosan. A nagyobb méretű tárgyat fedezték fel először 1639. július 20-án, vagyis ennek az évfordulója van ma, és innen indulunk, mert ha valóban meg is lehetett fújni ezeket a kürtöket, akkor miközben modern kürtöt hallgatunk majd a felvételen, írják meg annak a magyar erekjének nevét, amelynek legendája a 955-ös augsburgi csatához vezet, mert hogy nekünk is van egy ilyen gyönyörű kürtünk. A legenda szerint az erekje tulajdonosának utolsó kívánsága volt, hogy megkaphassa a kürtjét, de nem fújta meg, hanem agyonütötte vele a császárt. Melyik nemzeti erekjénk ez, amelynek ez a legendája? Erre várom most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre, és amíg megírják annak a magyar nemzeti erekjének nevét, amelynek története a 955-ös augsburgi csatához vezet, addig Richard Strauss Eszturkürt versenyének részleteit hallgatjuk.

0: Dale Clevenger, a Chicagói szimfonikus zenekar legendás szóló kürtösétől hallottuk Richard Strauss Opus 11-es első Ezdur kürtversenyének második és harmadik tételét Daniel Barenboim vezényletével és természetesen a Chicagói zenekarral. De nem Strausshoz, viszont bizonyos fokig a kürthöz kapcsolódott a kérdés. Ugye elindultunk egy Dániában megtalált két gyönyörű aranykürt történetéből, és eljutottunk egy magyar nemzeti erekjéig. Szerencsére még senki nem felejtette el, hogy egy ilyen is van nekünk. Lehel kürtjéről van szó valóban, de úgy is jó, hogyha azt írták, már pedig sokan írták, hogy jászkürt. Valóban ez a másik neve ennek az erekjének, és tényleg a Jász Múzeumban őrzik a 12. századi elefántcsont kürtöt, vagyis valójában jóval az augsburgi csata után készült, ezért is hangsúlyoztam, hogy a bizonyos vezér története és az augsburgi csata idejére vezető történet, az egy szép legenda. De valójában valószínűleg semmi köze magához, ehhez a gyönyörű erekjéhez. És még azt sem tudjuk pontosan, hogy hogyan került Magyarországra. Az is lehet, hogy itt készítették, az is lehet, hogy valahol Kijev környékén, és ajándék az a legvalószínűbb, hogy ajándékozás útján lett ez a mi gyönyörű erekjénk. Szóval Lehel kürtje, ez volt a helyes válasz. Mondtam a darabot, amit hallgattunk, akkor jöhetnek a nyertesek. A jegyeket és a tárgynyereményt Tombi Judit, Sándor Flórián, Szebényi Noémi és Gajzer Tamás nyerte, zenei ajándékokat pedig ma délelőtt Solti Kálmántól, Vámos Katától és Bárci Zoltántól kapunk. Mégpedig nagyon szépeket. És közben nagyon köszönöm mindenkinek a játékot, mert egy pillanatra olyan érzésem volt, mintha az egész ország játszana. Olyan sok megfejtés érkezett, ez igazán öröm. No de akkor hallgassuk az első kérést, Solti Kálmán javaslatát, aki Mozart Don Giovanniának regiszteráriáját szeretné hallani, és ahogy ő szokta, mármint hallgatónk, rám bízta, hogy az előadót kiválasszam. Hát akkor hallgassuk most Merhis György előadásában a regiszteráriát, mellette a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényli.
1: Íme donna, ez a szép katalógus, hány kedvese volt, beleírtam, ez a névsor az egyetlen pontos, hogyha

Elkárom a szám, annyi ám, annyi ám. Ott már mindenféle fajta, szobalány és száraz dajka, herceg, nős, grók és asszony, bíres lány és úri asszony, mindenkorban, minden sorban, özvegy asszony, árva lány, özvegy asszony, árva lány. 640 Itália földén, Német földön,

ogni an. Ogni an, ik ma mindenféle fajta szobolányi, száraz ajka, herceg, rizsgók és asszony, bíves lány, és úri asszony, mindenkor

Ráadásul magyar nyelven hallgattuk az áriát. Ez volt Mozart Don Giovanni című operájának első felvonásából az Regiszter ária. Melis György énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kórodi András vezényelte. Vámos Kata is rám bízta a választást, a zeneszerzőt nevezte meg, Ottorino Respighit, de hogy mi is szóljon Respighi életművéből, ezt nem írta meg. Hát akkor nyár van, kiránduljunk mondjuk Rómába, és hallgassuk a római kútjai részletét, a Villa Giulia kútja következik, ez a mű első tétele. A Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényli.

A nagy Respighi triptihon, a Rómába vezető művek első csoportja, a Róma kútjai, ennek részletét hallottuk, a Villa Giulia kútja szólalt meg a mű első tételében. A Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényelte. És Bárci Zoltán kérése következik most, aki Bartók Béla Kossuth szimfóniájának záró tételét kérte. Márha tételekre bontjuk, szokták, de voltak éppen maga Bartók nevezte szimfonikus költeménynek ezt a művet, úgyhogy akár azt is mondhatjuk, hogy tételek nélküli egybefüggő zene, de azért mégiscsak meg lehet találni a végét. Ezt hallgatjuk most, a Budapesti Fesztivál Zenekart Fischer Iván vezényli.

0: Bartók Béla Kossuth szimfóniájából hallottunk részletet, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte, és így teljes a ma délelőtti három zenei javaslat. Köszönöm szépen mindenkinek, és mindenkinek a játékot is. Holnap folytatjuk, de nem is csak holnap, hanem egész héten délelőtt lesznek ilyen zenekérős játékok.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9 perccel múlt 11 óra, szóljon most Maddalena Laura Zimmermann B-dur hegedű versenyének első tétele. Zefira Valova és az Il Pomodoro kamarazenekar játszik.

Nem igen, van erről pontos adat, de azért valószínű, hogy maga a zeneszerző is eljátszotta ezt a művét, mert Maddalena Laura Sirman kiváló hegedűs volt, aki 1785-ben Párizsban adta utolsó koncertjét hegedűsként, és 72 éves korában, 1818-ban hunyt el. Maddalena Laura Sirman B-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk, Zefira Valova és az Il Pomodoro felvételén. A vízjátékai következnek most, Maurice Ravel szökőkútját hallgatjuk, Angela Hewitt zongorázik.

Maurice Ravel Szökőkút című darabját hallottuk, a Víz játékai alcímmel Angela Hewitt zongorázott. Most pedig következzék Schubert zenéje, az első szimfónia negyedik tétele. A bécsi filharmonikusokat Riccardo Muti vezényli.

0: Schubert első szimfóniájának negyedik tételét a bécsi filharmonikusoktól hallottuk, Riccardo Muti vezényelt, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Ertős Béla hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prolo következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című két felvonásos operájáról mesél László Ferenc.
2: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Szegyű Dénes vagyok, és köszöntöm itt a stúdióban Szabó István ütőhangszeres művészt, akivel tegeződni fogunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Így van, én is köszöntök mindenkit, és téged is.
3: Miskolci születésű vagy, de valahogy a te neved Debrecen várossal forrt össze. Hogyan alakult ez az utazás? Induljunk Miskolctól, hogyan jutunk el Debrecenig?
4: Nagyon egyszerűen. Én miskolci születéseként ugye Miskolcon jártam zeneiskolába, utána Miskolcon voltam középiskolás, ahonnan nagyon sokat jártunk át Debrecenben az akkori tanszakkal és tanárunkkal, aki Vrana József tanár úr volt, aki a Debrecen Egyetemmel akkor már ütő tanár volt, és ő alakította és ő csinálta a Debrecen ütőegyüttest. És középiskolásként mi nagyon sokat voltunk a Debrecen ütőegyüttes hangversenyén, meg egyáltalán a ütőkoncerteken, amik annyira rangosak voltak, hogy bennünket nagyon-nagyon megfogtak, és valószínűleg a ütőhangszerekhez és az ütőkamarához való szerelmemet ez alapozhatta meg erőteljesen. És akkor, amikor elérkezett az érettségi időszaka, ugye mi még zenéből is érettségiztünk, az lett a kérdés, hogy az addig Miskolcon szüneteltetett képzést újraindítanák. Akarok maradni Miskolcon, vagy sem? És én azt mondtam, hogy nem, ott van a ütőgyűjtés Debrecenben, és egy nagy élet van, és én oda szeretnék kerülni. Mindez 18 évesen, és azóta ott ragadtam.
3: Mi az, ami ott tartott téged Debrecenben?
4: Igazán nagyon inspiráló környezet volt. Én azt gondolom, hogy az életemben így most már 60 felett nagyon sokat gondolkodom rajta, de szerencsém volt, mert nagyon jó emberek voltak körülöttem. Folyamatosan inspiráló közegben lehettem, ugyanígy a középiskolában, ugyanúgy az egyetemen, akkor még főiskola volt Debrecenben. Hát a legnyomósabb indok az az volt, hogy én 19 évesen bekerültem ott a akkor még MÁV zenekarba, ütősként, majd később ütős timpanistaként, végül timpanistaként, és én nagyon-nagyon szerettem a zenekari játékot, a mai napig nagyon hiányzik az életemből, és hát ezért ugye vannak pótcselekvések, ilyen nyári akadémia zenekari turnémenedzselés, meg szervezés, meg projektek készítése Debrecenben is, és akkor én úgy gondoltam, hogy ez egyfajta kiteljesedés, ami mellé az egyetem után jött a Kodály Zoltán Zenészeti Szakközépiskola ütőtanári dolga is. És akkor a barátaim elkezdtek Budapestre hívni, hogy menjek Budapestre, akkor volt próbajáték az operába, ahova nem mentem el. Engem felvettek a MÁV zenekarba, de nem mentem el ütősként dolgozni, mert azt mondtam, hogy hát én annyira jó helyen vagyok Debrecenben, van egy középiskolai állásom, van egy zenekari állásom. A debreceni zenekar akkoriban nagyon-nagyon jó repertoárral rendelkezett. tehát azért a szimfonikus zenekari repertoár mellett játszottunk operettet, játszottunk operát. Egy óriási repertoárt sikerült összeszednem az alatt a 20 év alatt a debreceni zenekarban töltöttem, és a mai napig nem bántam meg, hogy ez így maradt. Aztán 3 évvel később, ugye akkor már megszületett a nagyobbik lányunk, nagyon sok órán volt a középiskolában, és nagyon sok szolgálat volt a zenekarban. A volt tanárom, aki még az egyetemen tanított, felajánlotta, hogy nem mennék-e mellé tanár segédnek 8 órába. Hát a 22-höz képest a 8 óra az nagyon-nagyon csábító volt, és én akkor még nem tudtam, hogy ő beteg lett, és a 8-ból egy hónap alatt 26 lett, tehát még több órám lett, így pálya kezdődött, rám szakadt egy egyetemi tagozat, vagy egy egyetemi intézmény, és akkor még voltam óraadóként a középiskolában is, tehát a kevesebből még több órám lett. Hát és aztán én ezt már nem hagytam ott, ez így maradt. Kialakult nagyon-nagyon sok minden, kialakítottam nagyon sok mindent, nagyon sok mindent tovább tudtam vinni abból a sok jó dologból, ami Debrecenben a 74-es indulástól kialakult, meg újra is tudtam építeni új dolgokat, és úgy stabilizáltuk a várost és az ütős életet.
3: Egy darabig párhuzamosan ment nálad a zenekari játék, illetve a tanítás. Mi volt az a pont, amikor elengedted a zenekari játékot?
4: Nem biztos, hogy jó a válasz, ugyanis én a zenekari 20.-21. évemet, mint művészeti főtitkár dolgoztam már a zenekari játék mellett, ott sokkal kevesebbet játszottam, ott volt egy igazgatói válság a zenekarban, a igazgató ment, nem volt igazgató, a város nem tudta, hogy milyen pályázatot érjünk ki, a gazdasági vezető lett a megbízott igazgató, és kellett mellé egy szakmai ember, aki segít a zenekarban, és azért én mindig is jól ismertem. Ez strukturálisan jó az agyam, én általában mindig úgy gondolkodom, ha szerintelően azt mondhatom, és elvállaltam. Akkor merésznek tűnt, utána sokáig felelőtlennek, de a végén gyakorlatilag azt gondolom, hogy én ebből nagyon-nagyon sok mindent tanultam, és nagyon sok mindent kaptam. Munkaszervezést, intézményműködtetést, munkajogot, törvényeket, műsoros szállítást, és sosem gondoltam, hogy költségvetést fogok bármikor is készíteni zenészként az életemben, és hát ezt is megkaptam 2-szer. Majd amikor stabilizálódott az intézmény, és visszaültem a zenekarban, én akkor már nem éreztem jól magam. Az már nem az a zenekar volt, amire én vágytam, és amit én szerettem, és akkor volt az a pont, amikor az egyetemen, ugye régen felsőoktatásban határozott ciklusú alkalmazások voltak a nem vezető oktatók esetében, és 2003-ban engem kineveztek docensnek, és azt mondtam, hogy akkor én nagyon szépen köszönöm, elmegyek az egyetemre docensnek, bármennyire is fáj a szívem, és ott hagytam a zenekart.
3: Mi nem tetszett a zenekarban?
4: Az egy nagyon nehéz időszak volt az átalakulásban. Ugye volt több vizsgálat, amit végig kellett venni, revízió, tehát olyan fajta nyomásnak voltunk kitéve. Alulról a zenekari zenészek között és részében volt egyfajta érthető elégedetlenség, hogy miért van ez a rengeteg vizsgálat, miért vagyunk nagyon sok dolognak kitéve, miért nem azt játszunk, amit akarunk, miért van így a költségvetés, miért kevés a pénz. Hát ezek a szokásos, tipikus munkahelyi problémák, amire én természetesnek tartottam, és sose haragudtam ezért. Valószínűleg én koptam, én fáradtam, nekem lett más a hozzáállásom és a gondolkodásom a zenekarhoz. Évekig visszahívtak, tehát ez én nagyon élveztem, mert aztán még évekig kisegítőként működtem, amikor a műpát átadták, és akkor engem hívtak még timpánizni vissza, hogy a kísérleti időszakban a debreceni koncertet csináljuk, meg sok mindent csináltam, de el kellett engednem, és el is engedtem. Örültem, ha visszahívtak, mindig hálás voltam, most már évek óta nem járok vissza, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy elengedtem, viszont kaptam nagyon sok minden más lehetőséget az élettől. Most már egy bölcsen azt mondhatom, vagy bölcsnek tűnően azt mondhatom, hogy igazak ezek a mondások, hogyha valahol bezáró nyílik helyette egy másik, és nyílt helyette másik egy szlovákiai életem, ami nagyon jól esett, és nagyon szeretem.

0: Hogyan kerültél Szlovákiába?
1: Ez a középiskolának köszönhető. Akkori igazgató Kozma András kialakított egy partnerkapcsolatot, EU-s pénzek voltak, EU-s pályázatok, és ilyen közös koncerteket a Besztercebányai konzervatóriummal. Úgy kezdődött, hogy nem csak a gyerekek, hanem tanárok is mentek cserekapcsolatra, és egyszer bejött hozzám, amikor tanítottam, hogy mit szólsz hozzá, két hét múlva megyünk Szlovákiába. Nem mondtam, hogy ne hülyeskedj, hát én csak óraadó tanár vagyok. Ó, de hát az idősebbekre kíváncsiak, kollega úgyis elfoglalt, gyere el velünk. Hát mondtam, semmi baj, hát nagyon szívesen elmegyek, eltöltöttünk nagyon szép 5 napot. Azok a napok a mai napig megvannak az emlékezetemben, az első találkozás, az első pillanat, amikor az ember oda megy, és ott az akkori igazgató helyettes, Sztrenecsik Péter, ő magyar gyökerekkel rendelkező, tisztán szépen beszélő, losonci származású úr, hegedű tanár, akinek nem egyszer voltam bent a hegedű óráján, mert fantasztikusan tanított, és nagyon szerettem az óráit. A előutazásunk előtt megkérdezte, hogy hát beszélgettünk az ütős kollégával, és felvetődött, hogy nem jönnél-e ki hozzánk segíteni. Hát mondtam, hogy figyelj, ráérek, nincs zenekar, belefér az életembe, miért ne? És ez így ilyen április magasságában volt, és ennyiben maradtunk. És vártam a telefont, nem jött a telefon, majd augusztus 23-án megszólalt, hogy akkor szeptember 1-én kezdeni kellene. Hát mondtam, hogy álljunk meg egy kicsit, miről is beszélgetünk, de szeptember, nem tudom mikor kezdenek, ők később kezdenek, ugye nekik ott állami ünnep és egyházi ünnepek vannak a szeptember elején. Második hétben már ott voltam, és akkor a középiskolába egy félállást kezdtem. Ott teljesen más a szlovák képzés, mint a miénk. Az első időszakban próbáltam segíteni, hogy hogy lehetne átformálni olyanra a képzésüket, mint amilyen a miénk. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez veszett fejsze, és akkor elkezdtem egy saját struktúrát kialakítani, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni. Ez, ha jól emlékszem, akkor 2007-ben volt, és aztán, hogy haladt a dolog, 2012-ben felvetődött annak a lehetősége, hogy az egyetemen Szlovákiába, ugye a két állam szétválása után a felsőfokú ütőképzés csak Csehországban maradt, Brünóban és Prágában, és Szlovákiában nem volt, és ott van a Művészeti Akadémia, mi lenne, ha elindítanák az ütőképzést, akkor jött az akkreditáció, és a Szlovákiában elkezdtük a ütőhangszeres oktatást, először 2 növendékkel, majd többel. Az elején termünk sem volt, a középiskolában tanítottunk a kevés hangszerrel, majd ezt csak Európai Uniós pénzből egy egész jó hangszerparkot vásároltak, és alakítottak ki. Ott kellett egy kicsit várni a mesterszak akkreditálására, majd utána a doktori programnak az indítására is. De ez azóta is fut, azóta is megy. Itt ebbe talán a szünet a COVID volt, amikor ugye meg online tanítottunk, tehát akkor sem maradt abba, és akkor sem hagytuk abba. Ami nagyon-nagyon furcsa és nagyon érdekes számomra, hogy most ott tartok a szlovákoknál, hogy egyre fejlettebb és egyre képzettek hallgatók jönnek, ugyanis az első generáció elkezdett már visszafelé tanítani, és az első végzett generációnak a növendékei kerülnek most már hozzám, és innentől kezdve viszont ott tartok. Többször megfordul a fejembe, hogy ott hagyom őket, mert nagyon fárasztó, és rengeteget utazok. Hát leutazok 12 órát azért, hogy letanítsak 9-et, de mégis most már egy olyan generáció kezd kialakulni, hogy egy picit azért szeretném élvezni a sikerét is annak, hogy beleöltünk jó pár évet a kollégáimmal.
0: Sok szakmával kapcsolatban szokták használni azt a szót, hogy hivatás. De szerintem, hogyha valamire nagyon jó illik, akkor az a pedagógiai hivatás. Neked hogyan alakult ki a pedagógiai hivatásod, a tanári hivatásod?
1: Én inkább elhivatottságot mondanék mind a kettőre, hogy az ember ezt szereti-e vagy sem. Én nem árulok el titkot, a hallgatóim tudják, én már középiskolás koromban tanárnak készültem. Akkor még nem tudtam, hogy milyen tanár leszek, történelem, vagy ének, vagy milyen. Ez így alakult. Én mindig szerettem emberekkel foglalkozni, én mindig szerettem az embereket, én mindig szerettem segíteni. Nem szeretem bántani, én nagyon tisztelem a kollégáimat, nagyon tisztelem a hallgatóimat, és úgy is próbálok hozzájuk adni. Persze természetes, nem mindenkinek felelez meg, és nem mindenki érti, vagy érzi azt, hogy ez jól működik, de ez így normális. De én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy érdeklődése a másik ember iránt, és a tanárnak, pedagógusnak egyáltalán legyen egy olyan fajta tudása, amit persze mindig fejleszteni kell, és mindig képezni kell, és egy olyan fajta elhivatottsága, hogy hogyan tudjuk építeni és segíteni a fiatalt abban, és abba az irányba, hogy amikor ő kikerül a nagybetűs életbe, akkor tényleg csak átlépjen a felsőoktatásból. Ugyanazért, ha nagyon jól látjuk, akkor nagyon sokan nehezen viselik és megsínylik azt, hogy egy oktatási szisztémából kikerülnek egy munkavilágába vagy egy életvilágába. Pont múlt héten volt egy beszélgetésem az egyik hallgató, hogy a tanár úr, kérem, itt az alapképzésesek olyan sok mindent kapnak, és rengeteg plusz órát, meg egyebek, de hát mi már itt masteren, miért csak azt az egy órát kapjuk meg, és az is többnyire beszélgetés, és hogy merre megyünk, és hogy dolgozunk mi, de hát, hogy sokkal többet kellene megmondani, hogy azt az egy hangot én hogy játszom, és mit csináljam, és énkor azt szoktam mondani, hogy de hát amikor kikerülsz a nagybetűs életbe, akkor ki fogod állni melletted. Tudd meg azt, hogy mi arra készítünk benneteket, hogy kezdjél magad dolgozni, de mindig tudja arról, hogy ott állunk melletted. A kérdésed van, bajod van, tudj visszajönni, tud feltenni a kérdést. Ha az éjszaka van, vagy hétvégén, akkor is készen állunk.
0: Bárkivel beszélek a magyar komoly zenei életből ütőhangszeres művésszel, abban egyetértenek, hogy Debrecen az Fellegvár. Ütőhangszeres szempontból mindenképpen. Ezt hogyan sikerült elérni? Már csak azért is kérdezem, mert azért legyünk őszinték. A magyar komoly zenei élet az nagyon fejnehéz, nagyon centralizált, nagyon Budapest központú. Hogyan sikerült kialakítani egy ilyen ütőhangszeres főváros Debrecenben?
1: Én a Fellegvárat azért nem szeretem, mert annak van egy kicsit ilyen elefántcsontorony jellege is. Tehát sose volt ilyen, hogy mi ki akarunk Fellegvárat alapítani. Ezt is el szoktam mesélni, hogy én amikor elkezdtem a pályámat, le kellett ülnöm és el kellett gondolkoznom azon, hogy van 5-6 felsőoktatási intézmény, a gyerek mi alapján dönt, és analizáltam, amit az előbb beszéltem róla, hogy én mi alapján választottam. És akkor nagyon bátran úgy gondoltam, hogy ki kell alakítani egy arculatot, ami én vagyok valamilyen szinten, vagy nekem testhez álló, és így működünk, és ezt vállalni kell. Tehát ez az, hogy gyakorlatilag egy széles spektrumot próbálunk adni nagyon erős kamarazenei képzéssel, és azt mindenki kiemeli, a visszatértek, és hogy az mennyire hiányzik, hogyha elkerülnek máshova, hogy nincs az a heti 2-4-6-15 óra kamara, ami működik az intézményben, de sose volt az eszembe, hogy én ezt akarok bármit is csinálni. Egyszerűen csak leültünk és dolgoztunk, és engem az érdekelt, hogy a hallgatóim jussanak előre. Egyszer egy díjátadáson ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nekem sose voltak fontosak azok, hogy a hallgatóim mit értek el, azok nekem inkább ilyen divatos szóval minőségbiztosítási visszajelzések voltak, hogy jól haladunk, jó irányba megyünk, és mentünk tovább, és még pesgőt se bontottunk rajta, hiszen már arra készültünk, hogy mi lesz a következő, és merre megyünk. A másik, amit mondasz, hogy fejnehéz. Én örülök, hogy erről beszélünk, mert ezt szerintem nagyon sok ember nem tudja, hogy teljesen más a munkánk, és más a helyzetünk is, és más a feladatunk vidéken, mint mondjuk egy fővárosban. Itt lehet specializálódni Budapesten, lehet azt mondani, hogy most kifejezetten mi a barokk zenét játszunk, vagy kortárs zenét játszunk, és ezeket nagyon irigylem, hogy nagyon belemélyednek. Nekem egy kicsit úgy kell működni, mint egy vidéki színháznak. Nekem adnom kell operettet és műzikelet és drámát és meg vígjátékot, és így kell összeraknunk a koncertünket, hiszen a közönség akkor nem fog eljönni, hogyha nem azt a színes palettát látja. És főleg most, amikor már az egyetemisták megszólítása nagyon-nagyon fontos. Egyetemünkön van egy ilyen, a feleségem Váradő Judit, a tantárgy felelőse ennek, hogy egyetemisták művelődési koncertlátogatási kreditet kapnak, 8 koncertet kell meghallgatniuk egy szemeszterben, tehát az egyetemista nem fog visszajönni a koncertre, és nem fognak sorbálni, mi már teljesítettük ezt a fél évet, de hogyan tudnánk még egyszer meghallgatni és beülni ezekre a koncertekre. Tehát van egyfajta közönség, fiatal, hallgató nevelésünk. A koncerteknek funkciót adtam, tehát én imádom az ifjúsági koncerteket és a gyerekkoncerteket csinálni, de annak az is a feladata, hogy mikor tanulják meg az egyetemisták, hogy kell gyerekkoncertet csinálni, hanem az egyetemi életükben. És akkor közösen állítjuk össze a műsort. Nagyon nagy térvonat van nekik arra, hogy a műsorral játszhatnak, gondolkozhatnak, kitalálhatnak, hogy mit csinálnak. Én a nagy koncertjeinknek is a egy harmadát körülbelül mindig nyitva hagyom, hogy mi legyen és mit szeretnének játszani, és nem én mondom meg, hogy mi a műsor.
0: Együtt játszol a hallgatókkal?
1: Igen, arra törekszem, hogy mindig mindenki, legalább egyszer a képzési struktúra alatt egyszer együtt játszunk.
0: Ez miért fontos?
1: Mert az egy másik egyéniség és másik személyiség. Tehát a gondolkodását egy órán nem lehet annyira látni, a rezgését nem lehet annyira érezni, mint amikor együtt dolgozunk. Én azt az időszakot a zenekarban a mai napig csúcsként kezelem, amikor egyedül voltam otthon, kollégáim turnéztak, és mondjuk egy Seherezádéra vittem az összes hallgatómat kisegítésként, és én ültem a timpánénél, és a timpáni mellett. A karmester megőrült tőlem az első két próbám, de a timpáni mellől instruáltam a hallgatóimat, hogy hogy játszok. Aztán megértette, és felfogta, és elnéző volt velem. Persze ez a főpróbára már csitul és csendesedik, és már nincs annyi nyüzsgés hátul, amit nem szeretnek a karmesterek. De egy jó karmester ezt hamar kiszúrja, és hamar megérti, hogy hogy ez nem a unatkozásról, nem a beszélgetésről szól, hanem arról, hogy a hallgatókat igazán csak abban a környezetben lehet megtanítani a zenekari játékra, hogyha egy élő produkcióban, egy gyors projektben részt vesznek, és akkor kapnak nagyon forró, nagyon hirtelen instrukciókat.

0: Nagyon régóta tanítasz, és azt képzelem, hogy a világnak a változását valahogyan érzed a hallgatókon is. Hogyan érzed?
1: Hát úgy érzem, hogy időnként nem érzem. Volt időszak, amikor a lányaim már felnőttek, de volt, hogy hazamentem a tanításból, és leültem velük, hogy mondják meg nekem, ők fiatalok, körülbelül az a generáció, hogy működik ez a generáció. Magyarázzák el nekem, hogy ez miért így történik, mert én már az én eszköztáram nem így működik. És abban az időszakban a lányaim segítettek ennek az átlendítésen, most meg már a korom segít abban, hogy leülök a hallgatókkal, és kérem őket, és merem őket kérni arra, hogy magyarázzák el nekem, hogy mi miért történik. Illetve hát azért próbálok egy bizalmi viszonyt is, természetesen korlátok között, de egy bizalmi viszont is kialakítani a hallgatókkal. A mai fiatalokat én úgy látom, hogy nagyon sajnálom őket. Olyan mértékű információ és nyomás és frusztráltság zúdul rájuk, és annyira nincs lehetőségük megbeszélni senkivel ezeket a dolgokat, hogy hát a plusz óráknak a nagy része arról megy el, hogy ülünk és beszélgetünk, hogy hogyan is lesz és merre felé kell menni. Ugye itt most a következő a mesterséges intelligencia, amely azért a zenészeket is elkezdte fenyegetni, és ezt a hallgatók is nagyon-nagyon érzik, hogy mennyire leszünk kiszorítva, vagy mennyire leszünk fontosak a későbbi időszakban, mint zenészek vagy tanárok, és erről azért nekem van egy elméletem, amit el szoktam nekik mondani, illetve meg szoktunk beszélni, hogy én azt gondolom, hogy a gép a pillanatot, a varázslást nem fogja tudni. Vagy legalábbis nagyon sokára, azt nem mondom, hogy sosem, mert ezt nem tudhatjuk, de nem nagyon fogja tudni megadni, és igazán errefelé haladjunk, hogy próbáljunk meg az érzelmek irányából és a zene és a pillanat irányából megközelíteni a zenéket. Olyan műsorokat rakok, amiket lehet, hogy 25 évvel ezelőtt nem raktam volna bele a koncertekbe, de kénytelen vagyok. Nem azért, mert nem szeretem, akkor nem tartottam hasznosnak. 25 évvel ezelőtt arra kellett tanítani a hallgatót, hogy rakjuk már ki ezt a metronomot és játszunk pontosan, most meg arra tanítom a hallgatót, hogy rakjuk már el ezt a metronomot, énekeljünk, vegyünk levegőt és zenéljünk, és próbáljunk csúcspontokat és negatív csúcspontokat és hatásokat játszani a darabokban, és ehhez képest egyébként átfordítottam a tananyagunkat. Van egy kötelező, a számomra kiégős tananyag, amit mindenkivel végig kell menni, hiszen az az alapozáshoz hozzátart, de utána azért próbáljunk egy kicsikét a zene irányába elfordulni, amit egyébként a ütősként nagyon-nagyon nehéz, mert az ütős repertoárnak a nagy része sem ilyen, de hát erre vannak a átiratok, erre vannak a korábbi koroknak a zeneszerzői, akik segítenek.
0: A pedagógus szakmát talán hatványozottan veszélyezteti a kiégés. Ahogyan látom, hogy beszélsz a szakmádról, a hivatásodról, én nem érzem, hogy te ki lennél égve. Hogyan küzdöttél meg ezzel a helyzettel?
1: Erre rá kellett jönnöm, hogy vannak kiégési pontok, és nekem is voltak az életemben olyanok, amikor nagyon magam alatt voltam, és nem értettem, hogy mi történik velem, mert az ember azért hajtja önmagát, a környezetét. Mellettem nem lehet unatkozni, ezt mindenki el szokta humorosan mondani. Fel kellett ismernem azt, hogy mik a töltődési pontjaim. Tehát én tudom magamról most már, hogyha nem hallgatok zenét, nem olvasok könyvet, nem megyek ki a kertbe, az nálam már az első stádium a kiégésben, és akkor el kell kezdenem kicsit csitulni, el kell kezdenem akár szándékosan is könyvet olvasnom, el kell kezdenem, még ha eretnek is a dolog, de könnyű zenét hallgatom, egy kicsit oldódjak, és aztán utána visszamegy ez a történet. De egyébként, ha vezetek és megyek Besztercebányára, nagyon sokszor aztán egy órás utat a kocsival megyek, csöndben ülöm végig, mert tisztulok és töltődök. Én ütősként azért nagyon szerencsésnek gondolom magam, hiszen nekünk rengeteg új darab van, és rengeteg új repertoár van a műsoron, én ezeket keresem, érdekel. Tehát amikor úgy lecsitulok évvégén, az olyan augusztus magasságában van, amikor már kezd hiányozni, hogy zenét hallgassak, foglalkozok, akkor én napokon keresztül ülök a gépek előtt, a videó megosztókat hallgatom, és keresem az új darabokat, úrom a kottákat. A könyvtárunk tele van, az elmúlt években sikerült rengeteg olyan kottát az alapítványunkon keresztül megvennünk, ami tele van olyanokkal, amiket én még el szeretnék játszani, mielőtt nyugdíjba megyek, mert a világ ütős repertoárjának a jelentős dolgai. Tehát azt hiszem, valami ilyen módon lehet ezzel egy kicsit segíteni.
0: Említetted a nyugdíjat. Milyen vágyaid vannak a következő évtizedekre?
1: Hát én nem szeretnék nem dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy most még amíg energiával bírom, addig még szeretnék dolgozni. Én igazán a kötelező terheket szeretnék levetni magamról, és azoktól szeretnék megszabadulni. Adminisztráció, értekezletek, nem tudom. Tehát ezeket nagyon szeretném elfelejteni, de amikor ezekből elegem van, akkor bemegyek a terembe, és magamra zárom, és ki sem megyek, és nem találkozom sem kollégákkal, sem semmiféle olyan külső zavaró tényezőkkel. Egyébként meg komolyan mondom, tényleg van olyan, amikor bemegyek 9-kor a teremben, és este 6 órakor jövök ki, és akkor folyamatosan jönnek a hallgatók, és utána egy nagyot sétálok haza, mint ahogy reggel is úgy megyek be, hogy én mindig gyalog közlekedek, és azt a 20-25 perces sétát én megengedem magamnak, kell a ráhangolódás, és kell a leengedés is. Nem viszem haza, mint ahogy a hazai dolgaimat nem viszem be az egyetemre. Ezt is meg kellett tanulnom.
0: Séta, a kert, zenehallgatás, még milyen töltődési pontok
1: unoka, van? Unoka, ez most a legfontosabb, és ez tölti ki azokat a pillanatokat, amikor van időnk és megtehetjük. Messze vannak, kezdünk magunk maradni és egyedül maradni Debrecenben, de azért az a 4 órás útvonat a Szentendrére, hogyha eljövünk unokát látogatni, vagy a kisebbik lányunkat, aki zenész, zongorista Budapestre, nem sajnáljuk az időt rá.

0: Kedves hallgatóink, a mai arckép véget ért. A műsor során részletet hallottak Tóth Péter koncertinójából, Váradi Judit szólójával, Dobos Dániel Squama, illetve Vajda János Souvenir for Percussion című művéből. A felvételeken a Sonus együttes játszott, vezetőjük Szabó István ütőhangszeres művész, aki a mai arckép vendége volt. Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szejtül Dénest hallották.
1: A 2026. március 27-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A miniszterelnök beszédével kezdődik 13 órakor az országgyűlés eheti kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter, az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait és megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán közötti kijeleződő feszültség, amely jelentősen befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Az amerikaiak a múlt éjjel is a szoros forgalmát fenyegető iráni célpontokat támadtak. Voltak köztük katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, valamint drón- és rakétaállomások is. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben. Üdülő övezetet ért orosz légicsapás Zaporizsjában, 2 megsebesültek, több épület kigyulladt. A várost tegnap is támadták az oroszok, akkor 3 vesztették életüket. Odesszában és Mikolaivban infrastruktúrális létesítmények és lakóépületek rongálódtak meg már a virradóra az orosz dróntámadásokban. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban legkevesebb 10 tengerész meghalt, 80 kimenekítettek. A hajó a harci övezetben tartózkodott, de Ukrajna szerint nem jelentett katonai fenyegetést. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Venezuelában 5200 fölé emelkedett a júniusi 2-es földrengés halálos áldozatainak száma. A hétvégén újabb több mint 100 áldozatot azonosítottak, 50 000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófában csaknem 860 épület megrongálódott, minden negyedik teljesen romba dőlt. A dél-amerikai országban az elmúlt hetekben több mint 1300 utórengést regisztráltak. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 7:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futózáporok, zivatarok, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi kvártett, Mendelssohn kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene távolról.

A bevezetőben hallható darabot Bablu Das tolmácsolta. Ez a felvétel egy egészen különleges ázsiai régióba kalauzol minket. Mai műsorunk témája ugyanis a ketté szakított Bengál térsége, közelebbről a baulok és a fakírok zenei, valamint spirituális öröksége lesz. Bengál a hatalmas indiai szubkontinensnek egy földrajzilag jól elkülöníthető része, amely az alsó Ganges vidékén egy hatalmas folyódelta területén fekszik. A térség politikailag és vallásilag megoszlik két ország között. A hindu többségű Nyugat-Bengál Indiához tartozik, míg a kétharmadnyi muszlim vallású Kelet-Bengál 1971-ben független állam lett Banglades néven. Ezen a folyókkal szabdalt delta vidéken hatalmas tömeg, csaknem 260 millió ember él, így a bengáli a világ hatodik legnagyobb nyelve. Mielőtt elmerülünk ennek a térségnek a zenéjében, barátkozzunk picit a világával.

A bengáli hagyományos zene jelentős része szakrális zene. Akár a hindu oldalról beszélünk, akár a muszlim részről, ahol a zenére mindig fogékony szufi hagyomány, csak nem ezer éve erős. Ennek legfontosabb képviselői az UNESCO szellemi kulturális örökségének listáján is szereplő baulok, akik a 15. század óta nagy tiszteletnek örvendő vallási vándorénekesek. Életmódjuk szerint két nagy csoportra oszthatók. Az aszkétikus baulok család nélkül magányosan élik mindennapjaikat, őket nevezik fakíroknak is, akik jellemzően adományokból tartják fenn magukat, míg a másik csoportba a világiasabb életet élő családos baulok tartoznak. Dalaik tematikája egyszerre szakrális és világi. Elvetik a merev vallási dogmákat, a templomokat és a kasztrendszert, helyette az isteni feltétlen szeretetről és a mindenkiben ott lakozó tiszta belső lélekről énekelnek. Következzék egy baul, Atiyar Rahimán felvételem.

Folytassuk utazásunkat a misztikus bengáli költészet világában. Következik Krishna Pramanik előadásában a Jarupon kábor. A dal mondani valója a baul filozófia legmélyebb rétegeit érinti. A szöveg az önismeretről és az emberi lélek rejtélyeiről szól, arról az univerzális vágyról, hogy miként próbáljuk megismerni a külvilágot, miközben a legközelebbi és a legfontosabb létezőről, a saját belső, tiszta önmagunkról, az emberről, a szívben nincs pontos tudomásunk.

চিনতে পারলে রে যাবে অচিনার চেনা, যার আপনে খবর আপনার

A Baul és Fakir előadások hangszeres kísérete rendkívül specifikus, minimalista, mégis ritmikailag nagyon feszített. Legfontosabb eszközeik a pengetős hangszerek, amelyek elnevezése az ősi perzsa tár, azaz húr szóból származik. Az ektár egy húros, a dotár vagy dutár pedig két húros hangszer, amelyek a dallam vázát díszítik. Az ütemet a dugi nevű kis dob adja, amely meglehetősen hasonlít az észak-indiai táblára. A ritmus szekciót a manjira nevű kis sárga rész cintányér, valamint a gardonhoz hasonlóan kizárólag ritmizálásra használt húros hangszer a gábguba egészíti ki. A most következő felvételen azonban a baul zene egy másik fontos kísérője, a bansuri, azaz a tradicionális indiai bambuszfuvola is megszólal, amelynek hajlításokban gazdag síró hangja a bengáli folklórban az isteni hívást és a lélek vágyakozását szimbolizálja. Szunil Pál előadását hallják.

0: শলাবতী আশা মিটিল না, এ জীবনী শলাবতী আশা মিটিল না।
1: Műsorunkat egy ikonikus felvétellel zárjuk. Názrul Iszlám előadásában ez a darab tökéletesen összegzi a baulok hipnotikus, transzcendens ritmusvilágát, és azt a nyers vokális kifejezésmódot, amely évszázadok óta változatlanul öröklődik a Gangesz Delta vándorénekes csoportjaiban.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a bengáli baulok és fakírok zenéjét mutattuk be. A Népzene távolról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Leonard Sletkin. Zongorán közreműködik Song Yin Cho. A felvétel Monte Carlo-ban 2019. május 31-én készült. Elsőként Cindy McTee első szimfóniájából következik részlet, Adagio, amíg csend nem lett.

Részletet hallottak Cindy McTee első szimfóniájából. A Monte Carlo-i Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Leonard Sletkin. Szergej Prokofjev második G-moll zongora versenye következik most Seung-in Cho szólójával.

Seong In-cho szólójával hallották Szergej Prokofjev második G-moll zongora versenyét. Ráadásként hallgassák meg Franz Schubert művét F-moll Moma Musico. Seong In-cho játszik.

Franz Schubert művét hallották, F-moll moma muzikó. Seung-in Cho játszott zongorán. A Monte Carlo-i Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről, vezényel Leonard Sletkin. Befejezésül hangozzék föl Johannes Brahms 4. E-moll szimfóniája, opusz 98.

0: Johannes Brahms 4. é-moll szimfóniáját hallották, opusz 98. Kedves hallgatóink, a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Leonard Sletkin. Zongorán közleműködött Seung-in Cho. A felvétel Monte Carlo-ban 2019. május 31-én készült.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. A Színe Java következő összeállításában a tavalyi év során bemutatott filmek zenéiből válogatunk. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, Trent Reznor, Atticus Ross és Graham Reynolds. Színe Java. A legjobb filmzenék. Kedden 11 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában Möntör Máté és Olá Dezső Far From Home című lemezét mutatjuk be. 9 teljesen akusztikus szerzemény szólal meg a gitáros és zongorista duó korongján, melyen erősen érezhetők az európai gyökerű melódiák, amik puhán élőn simulnak össze. Möntör Máté és Olá Dezső új albuma az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Dietrich Fischer Dieskau Gustav Mahler dalokat énekel. Zongorán közleműködik Wolfgang Zavall is. A felvétel Salzburgban, a kis Festspielhausban 1976. augusztus 7-én készült. Elsőként részleteket hallanak a Fiú csoda körtje című dalciklusból. Az őr éji dala, kiszerezte ezt a kis dalt, a földi élet ébresztő.

Kedves hallgatóink, Dietrich Fischer, Dieskau, Gustav Mahler dalokat énekel, zongorán közreműködik Wolfgang Zavall is. A Fiú csoda kürtje című dalciklusból hallanak részleteket. Páduai Szent Antal prédikál a halaknak, kis rajnai legenda, az üldözött dala, ahol a trombitákat fújják, a kisdobos.

Gustav Mahler a Fiú csoda körtje című dalciklusából hallottak részleteket. Befejezésül Mahler Hársva illatot éreztem című dalát énekli Dietrich Fischer-Dieskau, zongorán közreműködik Wolfgang Zawall is.

0: Gustav Mahler Hársfa illatot éreztem című dalát hallották. Kedves hallgatóink, Dietrich Fischer-Dieskau Gustav Mahler dalokat énekelt, zongorán közreműködött Wolfgang Zavall is. A felvétel Salzburgban, a Kis Festspielhausban 1976. augusztus 7-én készült. A szerkesztő Várgedő Anna nevében is további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Szigeti József hegedűművész visszaemlékezése kamarazene tanára Popper Dávid játékára. Popper Dávid jubileumi hangversenyén alkothattam először is utoljára fogalmat, a virtuozitás azon elmúlt hősi korszakáról, amikor az ünnepelt szólista a kadenciákat elragadtatott közönsége előtt még valóban improvizálta. Pontosan emlékszem, ahogy az idős mester lánguló tekintettel, sűrű fehér sörényével, feltűnően szép meccésű arca fölött saját koncertdarabjának kadenciáját hosszú, lélegzetelállító perceken át szőtte tovább. Saját tüzességétől feltüzelve egyik kromatikus szekvenciát halmozta a másikra, s a feszültséget az elviselhetetlenségig fokozva végül egy domináns akkorddal oldotta föl, amely átvezetett a zenekari tuttiba. Egyedülálló pillanat volt olyan, amelyhez hasonlót koncertteremben soha nem éltem át.

0: műsorajánló. 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban. A Mesterek órája mai adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prolo következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című két felvonásos operájáról mesél László Ferenc.
1: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
0: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna. Átmeneti időszakra a pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazáját, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzet egységét, mondta a Tisza párt frakció vezetője az országgyűlésben. Bujdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta Németh Balázs frakció vezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyog Tamást. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházást. Holnap fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Andy Burnham Manchester volt polgármestere lett az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. A brit kormányfő szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani stabilitását. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók tegnap az ausztriai Rax-hegységben, az úgynevezett Rókajuk túraútvonalon közvetlenül a két fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 métert zuhant a becsapódás erejétől, társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Repülés a teljes kép címmel fotópályázatot hirdetett a légi közlekedés környezeti és egészségi hatásainak bemutatására a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület. A szervezők olyan képeket várnak, amelyek egyebek mellett a kerozinfüstöt, a zaj és hőterhelést, valamint a légi forgalom egyéb hatásait mutatják be. Amatőr és profi fotósok egyaránt pályázhatnak fejenként legfeljebb 5 Magyarországon készült képpel. A pályaműveket szeptember 6-áig várják. A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan eső, kisebb futózápor. Éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok lesz.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valery Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszeri, megismételhetetlen.
0: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Jó napot kívánok, július 20-án hétfőn köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarán Zsolt. Munkatársaim a mai délutánon Boda Eszter, Csík Gabriella és Szabó Péter. Az első órában többek között Rossini, Rachmaninov, Haydn és Vivaldi művei szólnak majd. Először azonban egy Bach zongora versennyel kezdünk. A szólista Beatrice Rana lesz. A 33 éves olasz zongoraművész szülei és zongoristák már 9 évesen zenekarral lépett föl, 18 évesen pedig a verseny történetében a legfiatalabbként megnyerte a montreali nemzetközi zongoraversenyt. 2 évvel később második lett a Van Kleinburn zongora versenyen, és adta a közönségdíjat is megkapta. Ekkor indult igazán nemzetközi karrierje. 2017-ben aztán Goldberg variációkat tartalmazó CD-je is megjelent, amelyről igen elismerően írt a kritika. Most is tehát Bachot játszik, az E-dur zongora verseny első tétele következik. Közreműködik az Amsterdam Sinfonietta, vezényel Candida Thomson.

Johann Sebastian Bach 1053-as jegyzékszámú E-dur zongora versenyéből hallották az első tételt. Beatrice Rana volt a szólista, az Amsterdam Sinfoniettát Candidat Thompson vezényelte. Tegnap megérkezett a felfrissülést hozó hidegfront, most 25 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapeste 26-27 fokot mérnek, a Balatonnál pedig 27 fokos a levegő és 25 fokos a víz, és ha a tóhoz tartanak, akkor készüljenek föl rá, hogy erős a forgalom, az M7-esen egészen Martonvásárig szakaszos torlódásra kell számítani. Operáriával folytatjuk Gioachino Rossini a Sevillai Borbély című operájából, az első felvonásból szól Alma Viva áriája. Raúl Jiménez énekel, az argentin tenor ugyanezzel a szereppel debütált egyébként 1996-ban a New Yorki Metropolitan Operában. Felvételünkön David Goodall játszik gitáron, a skót kamarazenekart pedig Michelangelo Veltri vezényli.

Raúl Jiménez énekelt a sevillai Borbély első felvonásából szólt Alma Viva áriája, a skót kamarazenekart Michelangelo Veltri vezényelte. Itt a muzsikáló délután SMS számunk 0630 30 30 160, fél ötkor majd játékkal is várjuk Önöket. Moma Muzikó 23 évesen komponálta Rachmaninov ezt a 6 darabból álló ciklusát. A zongoradarabok meglehetősen prózai jogból születtek, egy vonatútja során kirabolták a fiatal zeneszerzőt, és sürgősen szüksége volt pénzre. A zágrábi születésű, de már osztrák állampolgán Dejan Lazic játszik felvételünkön, aki a világ legnevesebb zenekaraival, köztük például a fesztivál zenekarral is föllépett már. Az első B-moll Moma Muzikó következik.

Szergej Rachmaninov MoMA Muzikó zongora ciklusának első darabját hallották, Dejan Lazic játszott zongorán. Joseph Haydn-nal folytatjuk, mégpedig az numero 43-as Ezdur Merkur melléknevű szimfónia egy részlete következik. Egyébként ez a Merkur név nem Haydn-tól származik, hanem a 19. században ragadt rá. Viszonylag intim kamara zenekarra íródott a darab, két oboa, két kürt, fagott és vonósok alkotják a zenekart. A harmadik menüettétel hangzik föl, amely egy igazi ízig-vérig oszták lendületes tánctétel, és egy szép régi felvételről hallgatjuk meg, a magyar kamarazenekar játszik, hangversenymesterük pedig Tátrai Vilmos.

0: József Haydn numero 43-as Ezdur szimfóniájának menüettételét hallották, a Magyar Kamarazenekar hangversenymestere Tátrai Vilmos volt.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: 2:04 lemez ajánlóval folytatjuk. Júniusban jelent meg Pajor Olivier Joachim első lemeze, The Night Piano Pieces by Feldman Stockhausen Enescu címmel. Már az album címe is egy jól körülhatárolható hangulatot sejtett, ahol az éjszaka nem csupán napszak, hanem egy olyan lelki állapot, amelyben a csend és az elmélyülés ugyanolyan fontos szerepet kap, mint maga a zene. A fiatal zongoraművész így nyilatkozott, a felvételeket nem önálló darabok sorozataként, hanem egységes zenei ívként érdemes hallgatni, hiszen a kompozíciókat közös hangulat és gondolatiság kapcsolja össze. Morton Feldman, Karlheinz Stockhausen és George Enescu kevésbé ismert művei különböző zenei világot képviselnek, ám egymás mellé rendezve mégis egy sokrétű egységet alkotnak, amely beszippantja a hallgatót ebbe a különösen érzékeny, intim, csendes belső világba. Egy igazi ritkaság következik Enescu 1924-ben komponált Fis-moll zongora szonátája, annak is a második tételét hallgatjuk meg a lemezről, tehát Pajor Olivier Joachim játszik.

Ionescu Fis-moll zongora szonátájának második tételét hallották. Pajor Olivier Joachim játszotta ezt a nagyon ritkán fölcsendülő művet. Egyébként volt szerencsém ott lenni júniusban a Diploma koncertjén és a Zeneakadémián, ahol Enescu mellett Couperin, Debussy és Granados műveket is játszott egészen különlegesen és nagy sikerrel. A lemez címe tehát The Night, Piano Pieces by Feldman, Stockhausen, Enescu. Most pedig Mendelssohn hegedű versennyel folytatjuk. Alexander Szitkovecki lesz a szólista, aki Oroszországban született, de sokan brit hegedű művészként tartják számon. 7 éves korában ment Londonba tanulni Menuhin invitálására. Egy interjúban azt mondta, apám sikeres rockzenész volt, és nagyon sokat turnézott, édesanyám pedig sok időt töltött a moszkvai konzervatóriumban, keresett zongorista volt. Ezzel együtt sohasem éreztem úgy, hogy nálunk folyton zene szól. De ha volt valami, amit igazán szerettem, az Prokofjev Péter és a Farkas című műve, a másik pedig Benjamin Britten zenekari kalauz fiataloknak című darabja, ezeket szinte minden nap meghallgattam, nyilatkozta Alexander Szitkovecki, aki most Mendelssohn D-moll hegedű versenyének második lassú tételét játssza az új európai vonószenekar közreműködésével Dmitri Szitkovecki a karmester.

Mendelssohn D-moll hegedű versenyének lassú tételét hallottuk Alexander Szitkovetszki szólójával, az új európai vonós zenekar Dmitri Szitkovetszki vezényelte. Vivaldi operával folytatjuk, az Armida Egyiptom táborában című opera 2010-től lett ismét igazán népszerű, amikor megjelent a híres Vivaldi összkiadásban, Rinaldo Alessandrini vezényletével. A címszerepet a világhírű olasz alt Sara Mingardo énekelte, akár csak a mi felvételünkön, tehát a címszereplő áriája következik az opera második felvonásából.

Sarah Mingardo énekelt, Vivaldi Armida című operájából a címszereplő áriáját hallották a második felvonásból, közreműködött a Concerto Italiano, vezényelt Rinaldo Alessandrini. Több mint másfél évtized után lép föl újra Magyarországon Schiff András, akinek szeptember 3. és 4. koncertjére a meghirdetés után alig több mint fél órával már el is fogytak a jegyek. A Zeneakadémián a két hangverseny műsora meglepetés lesz. Schiff András ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép föl úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, hogy mit játszik. A mostani felvételen viszont megmondjuk, hogy mit játszik: Schubert G-dur szonátáját, annak is a 3. menüett tételét.

Franz Schubert opusz 78-as G-dur szonátájának harmadik menüet tételét hallották, Schiff András zongorázott. Moritz Moszkowski késő romantikus német-lengyel zongoraművész és zeneszerző volt, 5 spanyol táncot is komponált, mi ebből most az elsőt hallgatjuk meg a londoni szimfonikus zenekar előadásában.

0: Ezzel a vidám tánc muzsikával ért véget a muzsikáló délután első órája. Moritz Moszkowski 5 spanyol táncából hallottuk az elsőt, a londoni szimfonikus zenekar játszott, Adolfo Argenta vezényelt.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Pontosan délután 4 óra van, köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Egy salzburgi nemesi család, a Hafner család számára készült Mozart D-dur szimfóniája, amelynek köhögjegyzék száma 385-ös, mégpedig abból az alkalomból írta, hogy ifjabb Zsigmond Hafnert nemesi rangra emelték. Mozart eredetileg nem is szimfóniának, hanem egy többtételes szerenádnak szánta a darabot, később átdolgozta, és így lett egy 4-tételes szimfónia, amely egy lendületes, ünnepélyes nyitó tétellel indul. Egy remek felvételt hallunk rövidesen a Clevelandiekkel, abból a 24 éves korszakból, amit aranykornak is lehet nevezni a zenekar életében, amikor is a magyar Szél György állt az együttes élén.

Mozart 385-ös könyvjegyzékszámú D-dur Hafner szimfóniájának első tételét hallották, a Clevelandi szimfonikus zenekart Szél György vezényelte. A lembergi születésű Doppler Ferenc a 19. századi romantika kiváló osztrák-magyar fuvola virtuóza zeneszerzője és karmestere volt. Károly öccse is remek fuvola művész volt, duóként bejárták egész Európát és nagy sikereket arattak. Az 1830-as évek végén költöztek aztán Pestre, és Doppler Ferenc 20 évig volt a Nemzeti Színház első fuvolása, szoros barátságban állt Erkel Ferenccel, több operát is komponált, egyik legismertebb műve azonban a most fölcsendülő két fuvolára és zongorára írt Andante és Rondó, ennek második Rondó tételét hallgatjuk majd meg. A két fuvola szólista Berényi Beáta és Dracsai Ákos, zongorán pedig Révész László játszik.

Doppler Ferenc Andante és Rondó című művének Rondó tételét hallották, Berényi Bea és Dracsai Ákos fuvolán, Révész László pedig zongorán játszott, egy bő negyed óra múlva kezdődik a játék, majd egy Martonvásári és egy székesfehérvári koncerten nyerhetnek jegyet, és lesz egy CD nyereményünk is. Már most elmondom, hogy SMS számunk 0630 30 30 160, és a muzsikáló délután kukacradio.hu címre is írhatnak nekünk. Handel muzsikával folytatjuk, a G-dur koncerto grosso következik, opusz 3, numero 3, annak is a második és harmadik tétele. Ennek a darabnak egyébként a jellemzője, hogy a vonósok mellett kiemelt szerepet kap a fuvola, a korabeli előadásokban pedig az oboa. Most a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszik.

Handel G-dur koncertó Grosszójának második és harmadik tételét hallották a londoni Régi Zene Akadémia zenekara előadásában. A 18. század második felének egyik legnépszerűbb belga-francia zeneszerzője volt André Grétry. Kortársai a Vig Opera Molière-jének nevezték. Annyira népszerű volt, hogy még életében köztéri szobrot mintáztak róla Párizsban. Egyik zseniális sziporkázó Vig Operája a Féltékeny szerelmes. Ennek második felvonásából következik most egy részlet. Roberto Alagna énekel, a londoni Covent Garden opera zenekarát pedig Bertrand de Billy vezényli.

0: Sármári Vidor 5. orgona szimfóniájának Toccata tételét hallották Peter Harford előadásában, aki a historikus előadói gyakorlat egyik úttörője, lemezre vette Bach összes orgona művét, nagy sikert aratva még gramofon díjat is kapott érte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Itt a muzsikáló délután pontosan 16:30 van, elérkezett a rejtvény ideje. Két koncertre is nyerhetnek jegyet. Az egyik pénteken lesz Martonvásáron a Brunswick Kastély parkjában. Időtlen harmóniák ez a címe. A Budapesti Filharmóniai Társaság kamarazenekari koncertjéről van szó. Werner Gábor vezényel, Pólus László játszik cellón. Többek között Haydn, Beethoven és Mozart műveket hallhatnak a gyönyörű kastélyparkban. Augusztus 3-án hétfőn este 8 órakor pedig Székesfehérvárra a Szent István Székesegyházba invitáljuk Önöket, az Orgona Pont Fesztivál keretében Karosi Bálint orgona koncertjét hallgathatják meg, közreműködik Forgó Boglárka, Leon Böhlmanntól Camille Saint-Saënson át Johann Sebastian Bachig sok mű elhangzik majd, egyébként pont ez a Vidor szimfónia Toccata tétele is, amit az előbb hallottak. És van még egy CD nyereményünk is, Marci Marian Past Visions címmel Schubert és Schumann műveket zongorázik. Ezek tehát a nyereményeink, kérjük, hogy írják majd meg, hogy melyik koncertre szeretnének elmenni, illetve hogyha a CD-t szeretnék megnyerni, akkor a pontos címüket is írják le. 0630 30 30 160 az SMS szám, és muzsikálódélutánkukacradio.hu az e-mail címünk. Nagyon könnyű lenne kitalálni, hogy milyen műből következik a részlet, hiszen Beethoven 9. szimfóniájáról van szó, a 2. scherzo tételt azt hiszem néhány ütem után a legtöbben fölismernék. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik majd ezen a felvételen, és Peskó Zoltán lesz a karmester, aki 2020-ban hunyt el. 1964-ben hagyta el Magyarországot, és szerzett világhírnevet. A kérdésünk pedig az, hogy mikor debütált a milánói Scalában Peskó Zoltán, tehát egy évszámot várunk mindössze Önöktől. 0630 30 30 160 és muzsikálódélután@radio.hu.

Beethoven 9. szimfóniájának második szkercó tételét hallották a Magyar Állami Hangverseny zenekar előadásában. Peskó Zoltán volt a karmester, és nagyon sok helyes megfejtés érkezett, szinte kivétel nélkül mindenki jól mondta, hogy, illetve jól írta, hogy 1970-ben debütált Peskó Zoltán a Milánói Szkálában. Nehéz volt sorsolni, hiszen, mint mondtam, sok helyes megfejtés érkezett. Majlát Gábor mehet el Martonvásárra a Brunswick kastélyparkjába pénteken a Budapesti Filharmóniai Társaság kamarazenei koncertjére. Sulyogné Mária augusztus 3-án lehet ott Székesfehérváron a Szent István Székesegyházban, ahol az Orgona.pont fesztivál keretében Karosi Bálint orgona koncertjét hallgathatja meg. A CD-t, Marci Marian zongora CD-jét pedig Szabó Ákosnak küldjük. Mindenkinek köszönjük a jó megfejtéseket, és szeretettel gratulálunk a nyerteseknek. Itt a Muzsikáló délután 3:45 a pontos idő, Telemann muzsikával folytatjuk. 6 kvartettet komponált Párizsi Kvartettek címmel Telemann. A darabok egy részét még Hamburgban írta, de nevét onnét kapta, hogy párizsi utazása során a korszak legkiválóbb francia virtuózaival adta elő a műveket, természetesen hatalmas sikert aratva. Tehát ebből a 6-ból most a numero 4-es H-moll kvartett 6. menüett tétele csendül föl a Florilégium kamarazenekar előadásában.

Telemann numero 4-es párizsi kvártettjéből a 6. menüettételt hallották a Florilegium kamara zenekar előadásában. Opera részlet következik ismét Giuseppe Verdi Falstaff című operájából, Annuska áriáját énekli most az opera 3. felvonásából Angela Giorgio, a torinoi Teatro Reggio zenekarát pedig John Muccieri vezényli.

Annuska áriáját énekelte Angela Gyorgyu Giuseppe Verdi Falstaff című operájának harmadik felvonásából, közreműködött a Torinoi Teatro Reggio zenekara. John Dowland ír származású angol zeneszerző korának egyik legjelentősebb virtuóz lant játékosa volt, következő táncmuzsikáját, Gaillardját Essex grófjának ajánlotta, aki ugye első Erzsébet kegyeltje volt, de aztán fellázadt ellene, és tragikus véget ért, hiszen lefejezték.

0: John Dowland művét hallották, most pedig néhány szó azoknak, akik autóban hallgatnak minket. Rendkívül erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Török-Bálint térségében. A 16-os kilométernél 4 kilométeres torlódás alakult ki, és ez már kihat az M0-as autóút felől érkezőkre is. Vezessenek óvatosan és türelmesen. Két autó ütközött össze a 4-es főúton Újfehértó térségében, ott csak egy sáv járható, a 7-es főúton pedig Székesfehérvár belterületén, a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 62-es kilométernél a belváros felé vezető külső sávot lezárták.
1: Híreink következnek. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházást. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett, ez a volt külügyminiszter BYD-nál betöltött új munkahelye miatt. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett. Az országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a Tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvait és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre. A kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Az iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban áll az Egyesült Államokkal. Tengeri blokkádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen a jemeni húszik. Az Irán barát lázadók azzal indokolták a lépést, hogy korábban támadás érte az ellenőrzésük alatt álló szannai nemzetközi repülőteret, amiért a szaúdi erőket tették felelőssé. A blokkád újabb nehézséget jelenthet Szaúd-Arábiának, amely a királyság keleti olajmezőiről a Vörös-tenger partján véget érő olajvezetékekkel ellensúlyozná a hormuci szoros lezárása miatti fennakadásokat. Itthon holnap kezdődik a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassa gyarmaton. A 10 napos rendezvényen 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt, akiket neves zeneművészek oktatnak. A programban szakmai beszélgetések, hangversenyek és előadói verseny is szerepel. A fesztivált július 30-án záró koncerttel fejezik be. Több útszakaszt is lezárnak ideiglenesen holnap a Puskás Aréna környékén este 6:30-12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trollibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es, az M4-es, valamint az 1-es villamos. A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok valószínű. Híreket hallottak.
2: muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 5 óra múlt 4 perccel munkatársaim Boda Eszter, Csík Gabriella és Szabó Péter nevében is köszöntöm Önöket a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő 1 órában egészen este 6-ig várjuk Önöket. Schumann élete egyik válságos időszakában komponálta második szimfóniáját. 1845-ben hallotta Schubert nagy C-dur szimfóniáját, amely nagy hatást gyakorolt rá, és alig 2 hét alatt fölvázolta saját azonos hangnemű szimfóniáját. A hangszereléssel azonban lassan haladt állandó depressziója miatt. Októberre készült csak el, majd november 5-én Mendelssohn mutatta be a művet a lipcsei Gewandhausban. A vidám 4. tételben Schumann a boldogság és a gyógyulás iránti vágyát fogalmazta meg. Ezt a tételt hallgatjuk meg, tehát Schumann 2. szimfóniájából. Az Európa Kamarazenekar játszik, a karmester pedig Nikolaus Harnoncourt.

Robert Schumann második szimfóniájának negyedik tételét hallották, az Európa Kamara zenekar játszott Nikolaus Harnoncourt vezényelt. A műsor elején már beszéltem arról, hogy hideg front érkezett a hétvégén, fölfrissítette a levegőt, most egyébként az északnyugati határnál kisebb eső is előfordul, és ott helyenként alig éri el a 20 fokot a hőmérséklet, az Alföldön viszont 29-30 fokot mérnek több helyen, Budapesten és a Balatonnál is 27 fok van, a Balaton egyébként 26 fokos. A következő napokban változékony idő lesz, és nem tér vissza a kánikula. A hétvégén számíthatunk erre, hogy ismét 30 fok körüli értékek lesznek az ország nagy részén. Giuseppe Clemente Dalla Baco olasz csellista és zeneszerző volt. Brüsszelben született és 95 évig élt, ami akkoriban az 1700-as években még inkább ritkaságnak számított. Élt Bonnban, Angliában és Veronában is, csaknem 40 cselló szonátát komponált. Mi most F-dur cselló duóját hallgatjuk meg, annak is harmadik tételét, a két előadó pedig Catherine Jones és Eleanor Fry.

Giuseppe Clemente Dalla Baco F-dur cello duójának harmadik tételét hallották Catherine Jones és Elinor Frey előadásában. A cello után most a hárfáé lesz a főszerep. Néhány évtizeddel később Rouenban született Boal Dieu, a francia Vígó opera egyik legnagyobb mestere, a francia Mozartnak is nevezik. Nagyrészt Párizsban, de 7 évig Szentpéterváron is élt, a francia fővárosban ma utcát neveztek el róla. 1800 körül komponált a hárfa versenyét, ami gáláns, derűs, kecses és sziporkázó, ma már alapműnek számít a hárfások körében, és nagy közönség kedvenc is. Ennek a C-dur hárfa versenynek a harmadik rondó tételét hallgatjuk meg. Habár Spanyolországban született, de 1960 óta az Egyesült Királyságban élő Marisa Robles szólójával a Saint Martin in the Fields kamarazenekart Iona Brown vezényli.

François-Adrien Boaldieu C-dur hárfa versenyének harmadik rondó tételét hallották Marisa Robles szólójával. A St. Martin in the Fields kamarazenekart Iona Brown vezényelte. 1988-ban a Vigadóban mutatták be Ránki György Lúdapó meséi, zenei karikatúrák harsonára és koncert fúvó zenekarra írt darabját. Ennek második égi utazás tételét hallgatjuk most meg a budapesti koncert fúvósok előadásában Marosi László a karmester.

0: Ránki György Lúdapó meséi című művének égi utazás tételét hallották a budapesti koncert fúvósok előadásában.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Itt a muzsikáló délután egy perccel múlt 17:30. Muzio Clementi 1786 körül komponálta Bídor szimfóniáját. Londonban adták ki, ahol a zeneszerző élete nagy részét töltötte. A darab bemutatója óriási közönség sikert aratott. Mi most a lírai lassú tételt hallgatjuk meg a London Mozart Players előadásában, a karmester természetesen Matthias Bamert.

Muzio Clementi B-dur szimfóniájának lassú tételét hallották, a London Mozart Players játszott Matthias Bamert vezényelt. Edvard Grieg eredetileg hegedűre komponálta Opus 45 numero 3-as c-moll szonátáját, de maga a zeneszerző készített egy cselló változatot is. Az ősbemutató 1887-ben Lipcsében volt, a hegedű szólamot pedig a kor ünnepelt virtuóza Adolf Brodsky játszotta, a zongoránál pedig maga Grieg ült. Nagy sikert aratott a mű, még a köztudottan szigorú és kritikus Brahms is gratulált Griegnek. Mi most a remek virtuóz futamokkal tűzdelt harmadik tételt hallgatjuk meg, Daniel Müller-Schott Gordon Kahn, Herbert Schuch pedig zongorán játszik.

Edvard Grieg C-moll szonátájának harmadik allegro tételét hallották, Gordon Kahn Daniel Müller Schott, zongorán pedig Herbert Schuch játszott. Lipcsében volt ennek a darabnak az ős bemutatója, és ha már a német városnál járunk, Bach lipcsei korszakából való, igaz, több mint 150 évvel korábbról, 1726-ból a 207. kantáta. Egy jogász professzor tiszteletére írta, akit ekkor neveztek ki a Lipcsei Egyetem római jogi tanszékének élére, és aki rendkívül népszerű volt a diákok körében. A négy szólista allegorikus alakokat, a boldogságot, a hálát, a szorgalmat és a becsületet személyesíti meg. Mi most egy tenoráriát hallgatunk meg, ő ugye a szorgalmat jelképezi, Mark Padmore énekel, közreműködik a Collegium Vocale Gent, vezényel Philip Herrevége.

Bach 207. kantátájának egyik áriáját hallották. Mark Padmore énekelt, közel mögödött a kollégium vokálegent, Philip Herre vége volt a karmester, és nemrég érkezett a hír, hogy 15 millió oldalnyi új tartalmat tett hozzáférhetővé az országos Széchenyi könyvtár, több határon túli és hazai sajtótermék teljes szöveggel kutathatóvá vált, és szintén ebben az adatbázisban érhető el a Magyar Távirat Iroda 1945 és 87 közötti híreinek gyűjteménye. Ez önmagában több mint 1,5 millió oldalnyi gyűjtemény, tehát lehet itt is böngészni. Egy nyitánnyal zárjuk a mai adást. Franz Schubert nyitány olasz stílusban a bécsi filharmonikusok játszanak Kertész István vezénnyel, aki bár fiatalon 44 évesen halt meg, világhírű lett és sok felvételt készített. 56-ban hagyta el feleségével az országot, Augsburgban, majd Kölnben lett főzeneigazgató, 3 évig a londoni szimfonikusok vezető karmestere volt, a bécsi és a berlini filharmonikusok mellett szinte az összes neves amerikai zenekart is vezényelte. Izraelben fulladt a tengerbe, sokak szerint generációjának egyik legígéretesebb géniusza távozott. Schubert nyitány olasz stílusban.

0: Schubert olasz stílusban komponált nyitányát hallották, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényelte. És ha az M0-áson autóznak, legyenek türelmesek, az M3-as irányába baleset történt Dunaharaszti és Gyál között, a 29-es kilométernél csak a külső sáv járható, több mint 3 kilométeres a kocsisor. A Muzsikáló délután mai adását Buda Eszter, Csík Gabriella, Szabó Péter és Madarás Zsolt készítette. Köszönjük egész délutáni figyelmüket, és ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Bartók Rádiót.
1: Műsorajánló. Ma este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők John Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Ma 20 óra 39 perckor. A Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában Möntör Máté és Olá Dezső Far From Home című lemezét mutatjuk be. 9 teljesen akusztikus szerzemény szólal meg a gitáros és zongorista duó korongján, melyen erősen érezhetők az európai gyökerű melódiák, amik puhán élőn simulnak össze. Möntör Máté és Olá Dezső új albuma az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. Bayreuthi ünnepi játékok. Élő közvetítések július 25-től a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, hangmérnök kollégám Mátyus Ottó nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Glenn Gould zongorázik. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach művét, Goldberg variációk, jegyzékszáma 988. A felvétel New Yorkban a 30. utcában készült 1955. júniusában.

Johann Sebastian Bach Goldberg variációit hallottuk. Jegyzékszáma 988. Glenn Gould zongorázott. Az 1955-ös felvételt hallottuk. Glenn Gould előadásában most következik Beethoven E-dur zongora szonátája, opus 109. A felvétel New Yorkban készült 1956. júniusában.

Beethoven E-dur zongora szonátáját hallottuk, opusz 109. Kedves hallgatóink, Glenn Gould előadásában befejezésként hallgassuk Richard Strauss opusz 3-as 5 zongora darab sorozatából az utolsót, Allegro Marcatissimo. A felvétel Kanadában, Torontóban, az Eaton's Auditoriumban készült 1979-ben.

0: Richard Strauss opusz 3-as 5 zongora darabjából szólt az utolsó. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Glenn Gould zongorázott. Hangmérnök kollégám Mátyus Ottó nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő Bolla Milán.
1: Műsorajánló. Ma este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők Joan Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Ma 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. 150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Sokszor említettem már, hogy a rádió archívuma kincseket rejt. Ma és a következő két műsorban ismét egy felbecsülhetetlen értékű felvétel részleteit hallgatjuk. 120 éve, 1906. április 9-én született Doráti Antal, a dirigáló zeneszerző, a világ legtöbb hanglemez felvételt készített zenészeinek egyike. Doráti Antal fiatalon, 23 évesen, 1929-ben hagyta el Magyarországot. Először nyugat-európai, majd amerikai zenekarok vezető karmestere lett. A zeneszerzőnek indult fiatalember nagy nevelő karmesterré vált. Harmadrangú zenekarokat néhány évnyi kitartó munkával a világ élvonalába emelt. A háború utáni romos Magyarországon az elsők között jelentkezett, hogy koncertjeivel részt vegyen a szellemi újjáépítésben. Bartók műveit tűzte műsorra akkor, amikor ez még egyáltalán nem tartozott a hálás feladatok közé. Sokáig élt Olaszországban, majd erejét megosztotta Svédország, Anglia és Amerika között. Otthona élete utolsó szakaszában Svájcban volt. Magyarországon ekkoriban újra szellemi otthonra lelt. Ennek jegyében vállalta el a Magyar Rádió felkérését, a mikrofon előtt meséljen életéről. A felvételek 1980-ban a karmester zürichi otthonában készültek, és a következő évben Doráti Antal 75. születésnapja tiszteletére hallhatta először a magyar közönség. A rádióműsort aztán hazai koncertek követték, és megjelent a dirigens életrajzi kötetének magyar fordítása is. Híd volt tehát ez a rádiósorozat, amelynek segítségével a zeneszerző karmester és magyarországi közönsége újra egymásra találhatott. Három részes minisorozatunkban ennek az anyagnak részleteit hallgatjuk. A mai epizódban gyermek és ifjú koráról mesél a zeneszerző karmester.
3: Gyerekkorom igen derűs és igen boldog volt, és nagyon érdekes volt. Izgalmas kis családba éltünk, mind a két szülő muzsikus volt. Az édesanyám igen tekintélyes polgári családból származott, édesapja kiváló hegedűs volt, igaz, hogy nem volt hivatásos hegedűs, hanem vasúti mérnök volt. Édesapám Szatmár megyéből származott, egyáltalában semmiféle zenei múltra a családja nem tekintett vissza, igen egyszerű emberek voltak. Hogy ő hogyan jött a muzsikához, azt nagyon nehéz tulajdonképpen megállapítani, ő maga sem tudta. Gyerekkorában elkezdett hegedülni, szertett egy gyönyörű hegedűre, amire nagyon büszke volt, egy Stradivarius hegedű volt, mesélte, hogy hát egész biztos Stradivarius volt, mert bele volt írva, igaz, hogy írógéppel, de az nem zavarta semmiképpen. Mindenesetre elég jól hegedült ahhoz, hogy a zeneakadémiára került, onnan az Operaház zenekarába, és az volt az egyetlen állása tulajdonképpen egész életébe. Zeneakadémista fiúkorában kollégája volt Doknányi Ernőnek, aki szintén ott tanult, és ővel együtt került az úgynevezett Kunwald házba, ahol zene volt, édesanyám családi házába, édesapjának házába. És ottan a Dafnai Ernő vett feleségül a két lány között az egyiket, és az édesapám a másikat. A budapesti akkori zene életnek nagyon is a sodrában voltak, mindenről tudtak, mindenkit ösmertek, a házunkban sokan jártak, nagyon élénk élet volt mi nálunk. Így magam is egész kisgyerekkoromban, úgy szóval az anyateljel szívtam be a zenét. Bartók és Kodály voltak akkor a fiatal forradalmárok, nagyon sok vita volt róluk. Igen jól emlékszem például, hogy Waldbauer Imre ebédelt mi nálunk, és szüleink kérésére elemezte nekik, és megmagyarázta Kodály vonós trióját, amely akkor újdonság volt, és szüleink nagy megdöbbenéssel fogadták. Azt mondta, hát ezt kérem, ugye teljesen tonális, ilyen dolgokat mondott, nagyon csodálkoztam, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Az egész egy forradalmi légkör volt, látszott és hallatszott, hogy új zenék születnek. Nagyon izgalmas volt kisgyereknek lenni ebben az atmoszférában. Magam nagyon korán kezdtem muzsikálni. Azt hiszem, hogy 5 éves lehettem, amikor az első zongora leckémet kaptam. Nem, sőt, talán 4. Nem lehettem sokkal idősebb, amikor elkezdtem komponálni. De ez egy érdekes dolog volt. Már senki sem mondta nekem, hogy nekem zenét szerezni tilos. Azt hittem, így hát titokban szereztem a zenét, ami nagyon nehéz volt, mert kottapapírra kellett szert tennem, ami az nem volt pénzem. Szerencsém volt azonban, mert egyik nagybátyám, Kunvald Cézár, aki festő volt, és nagyon muzikális volt, ő volt a házi kvartettünknek a második hegedűse igen gyakran, egyszer elkezdett összhangzattan tanulni, felnőtt korában, azonban ezt a ténykedését mihamar abba hagyta. A ténykedés emléke volt egy hatalmas kötett kottapapír, amit ő szépen beköttetett, és azt nekem adta ajándékul. Hát ez volt az én kincses táram, és ebbe írtam összes műveimet. Mégpedig oly módon, hogy ceruzával írtam őket, és amikor a könyv végére értem, ismét elkezdtem írni az első oldaltól kezdve, kiradírozva, ami addig benne volt. Első műveim kérem szépen operák voltak. Egyiket a másik után írtam szövegestül. Különös módon a szövegeket németül írtam. Ez is mutatja, hogy mennyire a német zenekultúrában volt a mi családunk elmélyedve. Legelső művem egy Arion című opera volt. A görög költő Arion volt a hőse, és delfinen utazott a szíve hölgyéhez. Második művem Wieland der Schmied volt, Wieland a kovács, és ezt a darabot láttam később, nagy meglepetésemre, Wagner Richard egy szövegskicében, szóval ő is foglalkozott róla, úgy látszik, nem volt rossz választás. Az én szövegfeldolgozásom nem igen lehetett valami szerencsés. Az én librettóm szerint az 5. felvonásban az összes szereplő már halott volt, és a színpadon csupa koporsó volt. Ezt magam is beláttam, hogy nem lesz nagyon jó, és megváltoztattam a könyvet, úgyhogy a legtöbbje a szereplőknek csak halálosan meg volt sebesülve, így még egy felvonást énekelhettek.
2: A gyermekkori operákat Doráti Antal emlékei őrizték, de az énekhang később is fontos volt a zeneszerző életében. 1982-ben, halála előtt 6 évvel írta 4 női kar című művét, amelynek első darabja Keresztúri Dezső versére íródott. A vers kezdősora, ki nagy útra indul, szívét otthon hagyja. A 4 női kar első darabját a Magyar Rádió énekkarának élén Mohainé Katanics Mária vezényli.

Aztán elkezdtem rájönni, hogy ezek talán túl nagy feladatok, amiknél talán kicsit kisebbeket vállaljak előbb, és lassanként leépítettem a zeneszerzői tevékenységemet, aztán jöttek szimfonikus poémák, aztán még másfajta ilyen dolgok jöttek. Érdekes, egy kísérletre emlékezem, amelynek az volt a címe, hogy Madárfütty, amelyben tényleg igyekeztem a madár szavakat lekótázni. Talán ebben a legmulatságosabb az, hogy amikor ezt csináltam, akkor Messiaen, aki ezt aztán nagy mesterségre vitte, akkor lehetett talán 3 éves. És akkor aztán beláttam, hogy ez így nem megy tovább, egyszer csak el kell majd kezdenem valamit tanulni, mert én nem tudok semmit, csak éppen írogálok. És ezzel a szörnyű handicappel, hogy ez mindez titok, mert ez tilos. Hát el kellett határoznom, hogy kilépek a nyilvánosságra műveimmel. A nyilvánosság alatt apámat értettem. Őneki kellett elárulnom, hogy hát ez történik az ő házába, hogy fia zenét szerez. Nagy kínokat álltam ki, megmondom, és több mint egy évig dolgoztam ezen, hogy meggyőzzem magamat, hogy ezt meg kell tennem. Végül is komponáltam egy zongora kvintettet, amelyet eléggé jónak tartottam, hogy ezt majd apámnak megmutatom, és azt szépen lemásoltam, megsporoltam a rávaló pénzt, vettem hozzá igazi kottapapírt, és leírtam, és ott volt a fiókomba eldugva, és gondoltam, na, ezt most megmutatom az apámnak, na, hazajön. Akkor hazajött, viszont rögtön bezárta magát a szobájába, hát nem mehetem utána. Aztán kijött, és az ablaknál állt. Hát mondom, hát csak nem mutathatom meg neki, mikor az ablaknál áll. Valamikor máskor kell megmutatni. Végre a következő születése napján, február 18-án azt mondtam, hogy ez az alkalom. Becsomagoltam selyempapírba a partitúrát, és oda tettem az asztalára. És szívdobogva vártam, hogy hát mi lesz, mi sül ki ebből. Felbontotta, látta zongora kvintet. Mindjárt megértett, hogy én írtam, megnézte, azt mondja, játszd el nekem zongorán. Hát elmentem, eljátszottam. A reakció nagyon szép és nagyon kedves volt, megsimogatott, és mondta, na hát, azt hiszem, hogy kell neked egy kicsikét zeneszerzést tanulni. És elment Weiner Leohoz, aki rögtön el is fogadott, mint magán tanítványt, mert hát gimnáziumba jártam. Nála tanultam összhangzottant 1 évig, ami hát nagyon sokat jelentett, és főleg azért ugye, mert megismertem Weinert, akitől aztán később más módon életrevalót tanultam. Persze aztán 14 éves koromban Weiner Leo után beiratkoztam az akadémiára, és ott lettem kodálynövendék, és eléggé sikeresen végeztem a zeneszerzési tanfolyamot, nem voltam a legjobb tanuló, a két legjobb tanuló Scheiber Matyi és Bárdos Lajos voltak. Ez kétségen kívül volt, és irítség nélkül tudtam élvezni az ő kiváló produkciójukat, és a magamé sem volt akkor egészen rossz. Abból az időből nem maradt meg semmi, kivéve egyetlen darabot, egy kvintett oboára és vonós négyesre, rövid kis mű, úgy hívják, hogy Nocturno és Capriccio. Ezt kezdtem még diákkoromban, és diákkorom után közvetlenül fejeztem be.

0: A Capriccio részletet hallottuk az Oboa négyesből. Gáj Porát oboán, Gál Tamási Mária és Eckhardt Violetta hegedűn, Bányai Miklós brácsán, Kertész György gordonkán játszott. A folytatásban most a Zene Akadémiai évekről mesél Doráti Antal, középpontban a legnagyobb példaképpel.
1: Kodály Zoltánról való emlékeim jóval messzebbre mennek vissza, mint a vele a Zeneakadémiai zeneszerző osztályban töltött 4 év kezdetére. 1920-ban 14 éves koromban lettem a tanítványa, de egészen korai gyerekkorom óta szerepelt az életemben. Szüleim különösen kamarazenével foglalkoztak igen sokat, nem éppen tágas lakásunkban igen sok zenésze megfordult az akkori Budapestnek. Többek között a Waldbauer Kerpeli vonos négyes tagjával voltak szoros barátságban szüleim, és általuk hallottam először Kodály zenéjét. Kodályról igen sok szó esett otthonunkban. Ő is, mint Bartók, igen heves viták tárgyai voltak. Szüleim alig tudtak mit elkezdeni a rájuk zúduló új modern magyar zenével. Azaz, hogy apám megérezte, ha nem is világosan körvonalazva, de ösztönösen, hogy itt valami nagy dolog van készülőben. Az én fiatal gyerekfülemet igen érdekelték az új hangok, és ambár szüleim véleményét respektáltam, az új zenéhez különösen annak magyarságához vonzódott a fülem, és elhatároztam magamban, hogy Kodálytól fogok tanulni. Voltak éppen kétszer voltam növendéke Kodálynak. Először, amikor tanított, és másodszor, amikor végre megértettem, hogy mit tanultam tőle. Kodály nem adott magánórákat, ezért Weiner Leo avatott be a Richbiter titkaiba. Weiner Leóról, akivel egy másik igen erős és lényeges befolyás került az életembe, külön kellene beszélnem. Az első hibát, amelyet Leó bácsi hangos mit látok kiáltással, vörös plabásszal jól megceruzázott, ezzel megsemmisítve egy nagyszerű találmányomat. A hibát szándékosan írtam le, merész újításként. Leó bácsi hallani sem akart róla. Az ilyesmi nem ide való, mondta, és igaza volt persze. Az 1 év elmúltával megérkezett a nagy perc, beiratkozhattam a Zeneakadémiára. Azok számára, akik 1920-tól 24-ig úgy szólván Kodály Zoltánnal éltek, egy óriási, kivételes ajándéka volt ez a sorsnak. Kodályhoz való ragaszkodásom az időtájt teljesen ösztönös volt. Emberi közelségem hozzá, szeretetem iránta férfi korommal kezdődött, és csak a saját életemben fog földi értelemben végződni. Ez az érzésbeli változás bennem, Kodály tudtán kívül, egy bizonyos meghatározható pillanatban történt. 1924-ben a 4 éves tanfolyam végén. Hogy értelmesen elmondhassam ezt a kis privát történetet, közbeesőleg meg kell, hogy említsem, hogy nekem volt egy nagy kincsem, egy töltőtollam. Egy ősrégi Waterman töltőtollam volt bőrtokban, amit a nagyapámtól örököltem. Már egészen elsárgult volt a lak rajta, de gyönyörűen puhán írt. Mindig nálam volt, és soha, de soha senkinek a kezébe nem adtam. A 4 tanulóév végén, a záróvizsgák után eljött a perc, amelyben az osztályzatoknak az indexkönyve való beírása következett. Kodály a zsebébe nyúlt a tolláért, nem volt ott. Kereste itt-ott, hiába, nem volt nála toll. Mint vezényszóra 14 tollat tartó kéz emelkedett a levegőbe. Az én kezem hiányzott. De csak 1-2 másodpercig. Hirtelen elhatározással felajánlottam neki a féltett tollamat. És azt mondtam magamban, ha elfogadja, életre szóló barátok leszünk. Kodály nem válogatott, oda se nézett, amikor a kezét az én tollam felé nyújtotta, kivette a kezemből, és a 15 osztályzatot az én nagyapai örökségemmel írta bele a könyvekbe. Nagyon jó toll, mondottam. Úgy is lett, mint ahogy abban a pillanatban elgondoltam. Ám bár mindig tanár és tanítvány maradtunk egymás szemében, én soha másképp, mint tanár úr nem szólítottam, ő viszont hamarosan áttért a keresztnevem használatára. A közöttünk lévő viszony igen szívélyes, nyitott barátságá alakult, és az elkövetkezendő idők viszontagságain keresztül úgy is maradt. Az iskola évek után összeköttetésünk csak a világháború 4 szomorú éve alatt szakadt meg, és Kodály élete végéig tartott. Mikor a Zeneakadémiából egyenesen az operaházba kerültem, korrepetitornak 1924-ben, részem volt a Hár János bemutatójában. Énekeseket betanítottam, próbákat zongoráztam, színpadi kórusokat vezényeltem. Ezek nagy idők voltak. A szereplők élükön a felejthetetlen, pótolhatatlan Palló Imrével remekeltek, Olá Gusztáv díszletei szintén párjukat ritkították, Márkus László rendezett. Nem lehet elfelejteni, hogy mi történt akkor. Kodály sok próbán volt jelen, elégedetten figyelte a darab fejlődését. A főpróba és a premier között egy igen fontos változás történt. kimaradt a világvégi jelenet az anya és fiók sárkányok táncával. Ez alig, hanem az egész mű előnyére vált, de én nagyon sajnáltam, mert igen tetszett nekem a groteszk sárkánytánc. Hogy krónikám teljes legyen, meg kell említenem, hogy jelen voltam a Psalmus Hungaricus első előadásán is, 1923-ban. Egy estén volt ez a Bartók tánc szuitjének bemutatásával, amelyben cselesztát játszottam a filharmoniai zenekarban. A Psalmus nem tartalmazott számomra hangszerszólamot, hallgathattam. Óriási esemény volt ez, alig hiszem, hogy volt valaha előtte vagy utána párja a magyar zene történetében. Mi, növendékei, kidagadtunk a ruhánkból büszkeségünkben. Zeus tanítványaként járkáltunk keresztül a városban.

0: Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művének részletét hallottuk. A Budapesti Kórust és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Doráti Antal vezényelte. Mai műsorunkban a 120 éve született Doráti Antal zeneszerző karmester mesélt életéről egy 1981-ben készült rádiófelvétel részleteiben. A legendás karmester élettörténetét a jövő héten a háromrészes műsor második epizódjában folytatjuk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. április 6-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Ezt nem sokkal ezelőtt Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így

0: a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette egy új, független és elismert köztársasági elnököt, minden tőle telhető módon támogatni fog majd, tette hozzá Polgár Judit. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. Hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BID beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök ugyancsak az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 éve lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállításon látható Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete, amely az első nyomtatásban megjelent bekötött magyar nyelvű kiadvány. A kiállítás október 21-ig látható. Holnap kezdődik a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. A 10 napos rendezvényen 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt, akiket neves zeneművészek oktatnak. A fővédnök Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, aki diákkorában többször is muzsikus tábor hallgatója volt. A programban szakmai beszélgetések, hangversenyek és előadói verseny is szerepel. A fesztivált július 30-án záró koncerttel fejezik be. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat terültár. Egyebek mellett régi hírlapok, könyvek, kéziratok, kották, fényképek és a Magyar Távirati Iroda 1945 és 87 közötti hírei váltak elérhetővé. A kópia felületén megtalálhatók egyebek mellett Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurták György kéziratai, Jókai Móra Jövő század regénye című művének kézirata is. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott, szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. És végül az időjárásról, marad a kellemes nyári idő, a sok napsütés mellett holnap csak a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb esőfutó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, nagyobb tavaink vize 22-27 fokos. Friss híreket 23 óra 55 perckor hallhatnak legközelebb.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszeri, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A tavalyi Kapos Fest egyik koncertjét idézzük, a felvétel 2025. augusztus 13-án készült Kaposváron. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, hangversenymester First Péter. Közreműködik Abuzer Ámira hegedűn, Fejérvári Zoltán zongorán. Elsőként kérem hallgassák meg Félix Mendelssohn Bartholdy D-moll kettős versenyét hegedűre, zongorára és vonós zenekarra.

Mendelssohn hegedűre, zongorára és vonós zenekarra komponált D-moll kettős versenyét hallották. Előadta a Liszt Ferenc kamarazenekar, valamint Abuzera Amira hegedűn és Fehérvári Zoltán zongorán. A tavalyi Kapos Fest hangversenyét idézzük, a felvétel Kaposváron 2025. augusztus 13-án készült. A Liszt Ferenc kamarazenekar most Antonin Dvorzsák E-dur vonós szerenádját játssza, Opus 22.

0: Antonin Dvorák édurvonó szerenádját hallották. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, hangversenymestert First Péter. Közreműködött Abuzara Amira hegedűn és Fehérvári Zoltán zongorán. A felvétel a Kaposfesten, Kaposváron, a Szivárvány Kultúrpalotában 2025. augusztus 13-án készült.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A Budafoki Dohnányi Zenekar játszik Hollerung Gábor vezényletével. A felvétel a MÜPÁ-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 15-én készült. Elsőként John Adams művét hallják, Short Ride in a Fast Machine.

John Adams művét hallották Short Ride in a Fast Machine. A budafoki Dohnányi zenekar játszik Holleron Gábor vezényletével. Leonard Bernstein divertimentója következik. A tételek harsonák és fanfárok, keringő, mazurka, szamba, pulyka ügetés, szfinxek, blues, induló.

Leonard Bernstein divertimentóját hallották. Kedves hallgatóink, a budafoki Dohnányi zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről. Vezényel Hollerung Gábor. Most hallgassák meg George Gershwin Porgy és Bess szvittjét Szűcs apor átiratában. A tételek Catfish Row, Porgy Sings, Fugue, Hurricane, Good Morning Sister.

George Gershwin Porgy és Bess szvittjét hallották Szűcs apor átiratában. Befejezésül Ferdi Graffei műve következik, Grand Canyon, a budafoki Dohnányi zenekar játszik Hollerung Gábor vezényel.

0: Földi Grafei művét hallották, címe Grand Canyon. Kedves hallgatóink, a budafoki Dohnányi zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Hollerung Gábor. A felvétel a MÜPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 15-én készült. A hangmérnök Macz Ádám, a zenei rendező Dvorák Zsuzsa, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Szerda kora délután Liszt Ferenc magyar koronázási miséje szól. Az első Ferenc József és Erzsébet 1867-es koronázására írt remek művet most énekes szólisták, valamint a Budavári Mátyás templom ének és zenekara adja elő a 85. születésnapját ünneplő Tardi László vezényletével. A 2012. január 14-i koncertfelvétele a Mátyás templomból szerdán 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Lévén hétfő, ma is lesz lemezújdonság, előtte azonban a 30 évvel ezelőtt ezen a napon elhunyt legendás karnagyra, Reményi Jánosra emlékezünk felvételeit hallgatva, amint a Magyar Rádió gyermekkarát irányítja. Először azonban idézzük egy beszélgetés részletét, melyben pontosan 49 másodperc alatt foglalta össze életpályáját.
3: 1931-ben születtem Alma melléken, édesapám, nagyapám ott volt a faluban tanító. Iskoláimat Pécsett, majd Budapesten végeztem a Zeneakadémián, ahol Vásárhelyi Zoltán, Gárdonyi Zoltán, Barta Dénes, Ligeti, Harmat Artúr tanárurak voltak a tanáraim. Népzenére Kodály Zoltán tanított. 54-ben végeztem a Zeneakadémián Szolnokon, majd 56-tól Miskolcon kezdtem el a munkámat. Kezdetben az Erkel Zeneiskolába, majd Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Miskolci tagozatának voltam a tanára. Ez lenne a rövid életrajz.
2: Reményi János kezdetben Miskolcon tevékenykedett, majd 1985-től 10 éven át a Magyar Rádió gyermekkarának volt vezető karnagya. Az adásunkban felcsendülő felvételek mind ebből az időszakból valók. Elsőként szólaljon meg Bozai Attila, Vörösmarty Mihály versére írt Virág és pillangó című műve.

Bozai Attila műve után Reményi János Szőnyi Erzsébet három gyermekkarát dirigálja a Magyar Rádió gyermekkórusának élén. A Hárs Ernő versekre készült tételek, a Télbetűi, Hóember és Lucaszéke.

Szőnyi Erzsébet három gyermekkora után szólaljon meg Kocsár Miklós Téli Alkony című ciklusa Kányádi Sándor verseire. Téli Alkony, ne félj, és jó szánút, jó fejsze.

Kocsár Miklós Téli Alkony című kórus ciklusát hallották. Az Ars Nova adásában a 30 éve elhunyt legendás karnagy Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Balassa Sándor 11-es opusza következik, melyben a zeneszerző Ötvörös Sándor verse dolgoz fel, Varázsének, Galagonya, Építők, Köd és A kutyatár.

Vörös Sándor öt versét Balassa Sándor megzenésítésében hallották. Reményi János befejezésül Lendvai Kamilló, Míg az ember című kórusát vezényli a 2 perces tétel Kövesdi János versére készült. A zongoránál Bécsi Gizella.

míg az Ember címmel egy Kövesdi János versre készült művet hallottak, Bécsi Gizella zongorázott. Az Ars Nova adásának első felében a 30 éve elhunyt Remény János vezényelte a Magyar Rádió gyermekkarát. A legendás tanár és karnagy életpályáját meg annyi elismerés kísérte. Liszt díj 1981-ben, Kodály emlékére 1979-ben és 83-ban, Németh László díj 1996-ban, halála évében. Egy évvel korábban Miskolc városa díszpolgárává avatta. Adásunk második felében lemezbemutató szól. Egy 1914-ben írt kompozíció az 1877-től 1954-ig élt ukrán származású osztrák komponista Szergej Bortkiewicz első B-dur zongora versenye. A több mint fél órás, igaz

0: egy új lemezfelvételről. Szergei Bort Kievic első B-dur zongora versenye szólt. Az 1914-ben írt alkotás szólistája a szintén ukrán Anna Selest volt, akit az Észt Állami Szimfonikus Zenekar kísért Néme Jervi vezényletével. A hangfelvétel 2024. októberében Tallinnban készült. A holnapi Ars Novában is zongora muzsika szól, Olivier Messiaen fiatalkori ciklusa, a prelűdök, melyeket 21 évesen fejezett be. A még igen erős Debussy hatást mutató miniatűröket a kanadai művésznő Angela Hewitt előadásában hallgathatják meg, ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztő Bánkövi Gyula várja önöket a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a tavalyi debreceni bor és jazz napok egyik koncertjét a Nagyerdőben a BKS-tó klub színpadán 2025. augusztus 1-én a debreceni jazz együttes játszott. Kindru Szemese énekel, Sipos Gyula tenorszaxofonon játszik, Hernyák Marcella zongorista, Kapusi Kálmán a bőgős, Kalmár Zoltán dobol. Thelonious Monk, Antonio Carlos Jobim, Jerome Kern, Cole Porter és George Ira Gershwin, illetve Kozma József témát is hallunk a teljesség igénye nélkül. Az elhangzó témacímek Vogt Bad, Corcovado, East of the Sun, West of the Moon, One Note Samba, Nobody Else But Me, The Girl from Ipanema, Hullólevelek, O Pato, Night and Day és But Not For Me fér bele a mai összeállításba.

0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Ez volt a mondhatnánk egy hangú szamba, de korán sem egy hangú szamba.

0: A tavalyi debreceni bor és jazz napok augusztus 1-jei Nagyerdőben a Békástó Klub színpadán adott koncertjét hallhatták mai összeállításunkban. A debreceni jazz együttes játszott, Kindru Szemese énekel, Csipos Gyula tenorszaxofonon játszott, Hernyák Marcell zongorán, Kapusi Kálmán volt a bőgős, Kalmár Zoltán dobolt. Vogtbád, Corcovado, East of the Sun and West of the Moon, One Note Samba, Nobody Else But Me, The Girl from Ipanema, Hullólevelek, O Pato, Night and Day és But Not For Me fért bele a mai összeállításba. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Tóth Benedek, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Vörös Nomonkos. Nem vállalja a köztársasági elnöki tisztséget Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Holnap kezdődik a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. A 10 napos rendezvényen 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt, akiket neves zeneművészek oktatnak. A fővédnök Farkas Gábor a Zeneakadémia rektora, aki diákkorában többször is a Muzsikus Tábor hallgatója volt. A programban szakmai beszélgetések, hangversenyek és előadói verseny is szerepel. A fesztivált július 30-án záró koncerttel fejezik be. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Egyebek mellett régi hírlapok, könyvek, kéziratok, kották, fényképek és a Magyar Távirati Iroda 1945 és 87 közötti hírei váltak elérhetővé. A kópia felületén megtalálhatók egyebek mellett Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurták György kéziratai, Jókai Mór a Jövő század regénye című művének kézirata. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szapposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Marad a kellemes nyári idő, a sok napsütés mellett holnap csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként meg is erősödik a szél. Északa 10-15, napközben 24-31 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes zenehallgatást kívánok. Németh Attilát hallják, a Nocturno házigazdáját. Hosszú az éjszaka, ami különösen alkalmas a tiszta muzsika befogadására. Ha nem túl fáradtak, kérem, töltsék el az időt a nagy zenei géniuszok társaságában. Munkatársaim Maier és Katona Márta és Pap Sándor. Antonio Soler egy katalán zeneszerzés organista volt, az Escorial káptalani aktái feljegyezték a latin tudását, organista tudását, hibátlan magaviseletét és fáradhatatlan zeneszeretetét. Fandangóját hallgatjuk meg, ami egy ősi, dél-amerikai eredetű spanyol népi tánc.

Soler démo fandangóját Fredrik Fromm, Benjamin Scherer Questa, Teodoro Bau, Hager Hanana, Jana Bosla Garnyog, Dagmara Kapszcsinska, Gwenelle Aliber, Bolet Royd és Komale Akakpo tolmácsolásában hallottuk. Most egyszerűbb dolgom lesz, Rossini F-dur kvartettje szól.

Rossini F-dur kvartettjét Wojciech Szamech, József Luptacsik, József Illés és Franciszek Mahács játszotta. A zeneszerző Haydn és Mozart bűvöletében élt, 21 éves volt, amikor Velencében bemutatták két fiatalkori operáját nagy sikerrel. Dora Pejacevic szerelmes dala következik.

Dora Pejacevics, Rainer Maria Rilke versére készült szerelmes dalát Katya Markotics és a horvát zenekar adta elő. A fiatalon meghalt komponista hölgy szoros barátságban volt Geyer Steffi hegedű művésznővel, Bartók Béla reménytelen szerelmével. Most hallgassuk meg Bachtól az Ámol hegedű versenyt.

Bach 1041-es jegyzékszámú A-moll koncertjét Ziggy Svát kölykön és a La Petite Bande adta elő. Bach 1720 táján Köthenben írt hegedű versenyeinek mintegy fele maradt ránk, Carl Philipp Emanuel Bach hagyatékából, a legtöbbről átiratokból tudunk csak. Nicola Gomber muzsikája következik.

Nicola Gomber motettáját a BBC Singer szólaltatta meg Boholten vezényletével. Most Glazunov zenéje szól, ő több cím birtokosa volt, így az Oxfordi Egyetem díszdoktori címét is viselte, a római Santa Cecilia pedig tiszteletbeli tagjává fogadta. Desdur lírai költeményét halljuk.

Glazunov Desdur lírai költeményét a Nyugat-Ausztrál Szimfonikus Zenekar adta elő Vladimir Verbicki vezényletével. Glazunov szabad idejében nagyon sokat zongorázott. Rimszkij-Korszakov azt mondta, hogy nem óránként, hanem szinte percenként fejlődtek a képességei. Guillaume Tessier-től következik egy madrigál.

Guillaume Tessier madrigáját Paul Agnew és Christopher Wilson adta elő. Most Britten zongora versenyét halljuk a Notturnóban. A Peter Grimes-szal vált Britten egy csapása elismert drámai szerzővé Angliában, de mint zongora kísérő is kiváló volt. A szólista Robert Leonardi

Britten Opus 13-as zongora versenyét Robert Leonhardi és a Saarbrückeni Rádió Szimfonikus Zenekar adta elő. Britten nem csak zongora művész volt, de különleges képessége volt olyan zeneírására, amelyek élvezetet szereztek amatőr és fiatal előadóknak is. Valborg Aulintól következik

Valborg Aulin F-dur kvartettjét a Thale vonós négyes adta elő. A komponista öccse volt a híres hegedűművész Thor Aulin, 1887-ben alakítottak is egy vonós négyest, és külföldön nagyon gyakran hangversenyeztek. Természetesen Thor Aulin a testvére műveit is népszerűsítette. 2 óra van.

St. Galleni szimfonikus zenekar hangversenye következik, amelyen Modestas Pitrénas vezényelt. Elsőként Nils Wilhelm Gade Opus 1-es alkotása, az Ossian Visz hangja hangzott el. Gade egy hangszerkészítő fia volt. Zenei tanulmányai csak a hegedű, gitár és a zongorajáték elsajátításáig terjedtek, az elmélettel később kezdett foglalkozni, de már az első műve meglepte a világot. Most ezt halljuk. A zenekari darabot a Bírák egy versenyen első díjjal tüntették ki, ezután Mendelssohnhoz ment Lipcsébe. Halljuk tehát Gade Opus 1-es művét.